0: Elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép- és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A Fidesz Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjogtudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Tisza kormány külügyminisztériumában zajló tömeges, 200 fős leépítésről szóló értesülések a napokban jelentek meg a sajtóban. A Telexhez is több beszámoló jutott el, közös megegyezésnek álcázott felmondásokról és fűnyíróelvszerűen működő eltávolításokról. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy háromnapos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész kijel. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép- és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQI televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezeld a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A Fidesz Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Tisza kormány külügyminisztériumában zajló tömeges, 200 fős leépítésről szóló értesülések a napokban jelentek meg a sajtóban. A Telexhez is több beszámoló jutott el, közös megegyezésnek álcázott felmondásokról és fűnyíróelvszerűen működő eltávolításokról. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy 3 napos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQI televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A Fidesz védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjogtudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Tisza kormány külügyminisztériumában zajló tömeges, 200 fős leépítésről szóló értesülések a napokban jelentek meg a sajtóban. A Telexhez is több beszámoló jutott el, közös megegyezésnek álcázott felmondásokról és fűnyíróelvszerűen működő eltávolításokról. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy 3 napos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon. Nagyot szól.

0: A Megafon hírei következnek 2026. június 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
0: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: égető volt az 5 települést érintő beruházás, olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a rétsági agglomerációban. Balla Mihály országgyűlési képviselőt hallják.
2: Térségünkben most két olyan nagy beruházás zajlik, vagy a vége felé közeledik, vagy a végéhez ér, amelyik elsősorban a szennyvízhálózat rekonstrukciója, felújítása, bővítése programban volt benne. Ugye egyrészt van a Dejtár agglomeráció, másrészt van a Rétságbánk Tolmácsi agglomeráció, és itt a Dejtári az egy más jellegű dolog volt, hiszen itt a legfontosabb része a fejlesztésnek az volt, hogy a régi rendszert rendbe kellett tenni, így alapvetően megépült egy új szennyvíztározó, megfeléptek már olyan műszaki problémák, illetve ugye a szennyvíznél hiába, hogy a földben van, ugye ezt nem látjuk, de előbb-utóbb a háztartásokban is jelentkeztek volna a problémák, úgyhogy volt egy felújítás, volt egy bővítés, itt is több száz háztartásra bővítették ki ezt a rendszert.
0: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy család vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználni az induláshoz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
3: Mivel az utóbbi évek fejlődése azt is eredményezte, hogy a lakosság szám nőtt, a vásárló elő a kosári érték nőtt, ezért reális esélye nyílt arra annak, hogy megnyíljon egy patika. Egy országos gyógyszerellátó céggel együttműködve egy patikát üzemeltető, hát hogy mondhatom, családi vállalkozás, és Csörök megtalálta a keresztmetszetet. Ebben az önkormányzat nagyon-nagyon-nagyon törekvő volt, hiszen olyan ajánlatot tett le a patikának, amivel ide tudta vonzani a céget, és esélyt adott arra, hogy a megnyitás az már ne egy hatalmas befektetéssel és pénz bele injekciózásával történjen, hanem gyakorlatilag így a kettős megoldást választottuk. A kormányzat is kivette a részét, és így a cég is eljött. És egy színvonalas gyógyszertárat tudtunk így megnyitni a lakosok számára. Átadás után az emberek gyakorlatilag már abban az órától kezdve, illetve az órától kezdve már használják is a patikát. Nagyon örülnek neki, hogy végre nem kell másik településre átmenni gyógyszerért.
0: Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt traktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Glököl Ferencet, Diós Jenő alpolgármesterét hallják.
4: Egy ilyen kis mopedszerű teherszállító elektromos járművet szereztünk be a konyhánk számára, amiből az ételkiszállítás fog történni minden nap, illetve a táborok meg a különböző nyári rendezvényeket is ezt fogja kiszolgálni. teljesen elektromos a jármű, ami nagyon fontos, hogy zárt napelemmel tölti saját magát, és lehet őt hálózattól is tölteni. 45 km-es sebességre képes durván is két személy tud szállítani a rakományon kívül. A nő mind a vendégétkek és mind azok a privát megrendelések a konyhánál, ezért szükséges volt egy külön járműnek a beszerzése. Nem ez az első elektromos járművünk, van már egy elektromos kisbucunk, de ilyen célú, ami speciálisan csak a konyhát szolgálja ki, az első.
0: Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
1: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Bronzérmet szerzett a salgótarjáni Dornyai SE fiatal tájfutója a Szombathelyen megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiú négyes korcsoportban Kadlót Ákos 16 perc 4 másodperces idővel lett a harmadik. Ezzel párhuzamosan egy egyéni országos bajnokságot is tartottak, ahol szintén a Dornyai színeiben induló Prill Zsófia állhatott a dobogó harmadik fokára.
5: Időjárás.
0: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
5: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
5: Most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
6: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: világon.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az 5 települést érintő beruházás. Olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a rétsági agglomerációban. Balla Mihály országgyűlési képviselőt hallják.
4: Térségünkben most két olyan nagy beruházás zajlik, vagy a vége felé közeledik, vagy a végéhez ér, amely elsősorban a szennyvízhálózat rekonstrukciója, felújítása, bővítése programban volt benne. Ugye egyrészt van a Dejtár agglomeráció, másrészt van a Rétságbánk Tolmácsi agglomeráció, és itt a Dejtári az egy más jellegű dolog volt, hiszen itt a legfontosabb része a fejlesztésnek az volt, hogy a régi rendszert rendbe kellett tenni, így alapvetően megépült egy új szennyvíztározó, megfeléptek már olyan műszaki problémák, illetve ugye a szennyvíznél hiába, hogy a földben van, ugye azt nem látjuk, de előbb-utóbb a háztartásokban is jelentkeztek volna a problémák, úgyhogy volt egy felújítás, volt egy bővítés, itt is több száz háztartásra bővítették ki ezt a rendszert.
3: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy családi vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználnia az induláshoz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
5: Mivel az utóbbi évek fejlődése azt is eredményezte, hogy a lakosság szám nőtt, a vásárló elő a kosári érték nőtt, ezért reális esélye nyílt arra annak, hogy megnyíljon egy patika. Egy országos gyógyszerellátó céggel együttműködve egy patikát üzemeltető, hát hogy mondhatom, családi vállalkozás, és Csörök megtalálta a keresztmetszetet. Ebben az önkormányzat nagyon-nagyon-nagyon törekvő volt, hiszen olyan ajánlatot tett le a patikának, amivel ide tudta vonzani a céget, és esélyt adott arra, hogy a megnyitás az már ne egy hatalmas befektetéssel és pénz bele injekciózásával történjen, hanem gyakorlatilag így a kettős megoldást választottuk. A kormányzat is kivette a részét, és így a cég is eljött. És egy színvonalas gyógyszertárat tudtunk így megnyitni a lakosok számára. Átadás után az emberek gyakorlatilag már abban az órától kezdve, illetve az órától kezdve már használják is a patikát. Nagyon örülnek neki, hogy végre nem kell másik településre átmenni gyógyszerért.
3: Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Glököl Ferencet, Diós Jenő alpolgármesterét hallják.
0: egy ilyen kis mopedszerű teherszállító elektromos járművet szereztünk be a konyhánk szemmel, amiből az ételkiszállítás fog történni minden nap, illetve a táborok meg a különböző nyári rendezvényeket sem fogja kiszolgálni. Teljesen elektromos a jármű, ami nagyon fontos, hogy zártak napelemmel tölti saját magát, és lehet őt hálózatról is tölteni. 45 km-es sebességre képes durván is két személy tud szállítani a rakományon kívül. A nő mind a vendégét és mind azok a privát megrendelések a konyhánál, ezért szükséges volt egy külön járműnek a beszerzése. Nem ez az első elektromos járművünk, van már egy elektromos kisbucunk, de ilyen célú, ami speciálisan csak a konyhát szolgálja, ki az első.
3: Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
6: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Bronzérmet szerzett a salgótarjáni Dornyai SE fiatal tájfutója a Szombathelyen megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiú négyes korcsoportban Kadlót Ákos 16 perc 4 másodperces idővel lett a harmadik. Ezzel tárhuzamosan egy egyéni országos bajnokságot is tartottak, ahol szintén a Dornyai színeiben induló Prill Zsófia állhatott a dobogó harmadik fokára.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Időjárás.
3: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
7: Jó reggel kívánunk minden megafonistának, szevasztok! Elmúlt 6 óra nálunk már. Á, igen, már lassan 6 óra 8, úgyhogy indítjuk a reggelünket. 10-ig itt vagyunk. Köszi nektek is, hogy ti is itt vagytok. Oli csak Ádámot halljátok, Sándorunk is csatlakozik a mai bulihoz. Jó reggel, Sándor!
8: Ez egy jó buli lesz, higgyétek-e, drága hallgatók. Jó reggelt kívánok! Június 4-e csütörtök van, névnaposok a Bulcsú, aztán a Tormás, Kerény, Fatima, Fatime, Ferenc, nem tudom hányadik Ferenc ebben az évben már, de elmondjuk minden egyes alkalommal, megígérem. Kerubina, ők is ünnepelnek a mai napon. Isten értesse őket, na meg persze a születésnaposokat is. Nemzeti összetartozás napja van ma, 2010 óta, ugye trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, hát a magyar fájdalom napja is egyben ez.
7: Hát lehet ezt egyébként így is mondani. Így van, így van, így van. Na, reméljük, hogy mindenkinek minden jól sikerült itt az ébredéssel kapcsolatban. Aki benn van már a munkahelyén, annak egy nagy pacsi, úgyhogy köszöntünk mindenkit tényleg még egyszer Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig. Én most kifejezetten a Szödligetiek felé dobok egy virtuális pacsit, úgyhogy őket emeljük ki ma.
8: Én kiemelhetek egy pár települést, mondjuk legyen például Pattak, Dejtár, vagy nem ti, ha nem tiben is tudtak bennünket hallgatni FM-en.
7: Az már messze van azért.
8: Picit messze van, vagy akár interneten, igen, akkor írjatok nekünk az ingyenes Viber számunkra, ami 0-35-66-22-62.
7: Bár néha, hogy Finnországban és Norvégiában is kapunk CD-ket, hogy azonosítsuk, hogy tényleg mi vagyunk-e azok, akiket hallottak az ottani rádió amatőrök.
8: Mi vagyunk.
7: Manapság már semmit sem lepődünk meg. Na, oké, hozzuk akkor a témáinkat is. Egyiket kiemeljük kertcsinálóként, hát egy nagyon cuki téma, mert hogy már javában zajlik a gidamentő akció országosan is, és hát nyilván Nógrád vármegyén belül is. És azért szeretjük ezt a témát, mert hogy Szabó Laci, ami fővadászunk, aki ugye itt a kamarai titkár, meg ugye elnök, meg hasonlók, ő volt az, akinek a fejéből kipattant ez, és hát javában vannak most már azért itt a kaszálások és hasonlók, és minél több kis őzgidát mentsünk meg, úgyhogy abszolút ez a mi ötletünk, és ez országos lett, úgyhogy beszélgetünk egy kicsit a Lacival erről a programról, mert egy nagyon fontos programról van szó, nagyon komoly munka ez, úgyhogy ez is egy téma a mai napon, úgyhogy tartsatok velünk, egészen 10-ig itt vagyunk, a Megos Lágerekkel indulunk is.

0: az íz.
1: Születésnaposunk van, kedves hallgatók, ebben a mai gyors kis magyar zenei rovatban. 1939-ben a mai napon születik Hajdú Sándor, aki ugye nem más, mint a Bergendi zenekar vezetője. Úgyhogy
2: Én nem tudtam.
1: Nem tudtad? Hát szépen magad. Hát ráemlékezünk most, egy kis Bergendit behozunk a reggelbe, és egy-két érdekesség jön a zenekarral kapcsolatban, úgyhogy igen, de rég hallgattam már Bergendit, te jó ég!
2: Én is.

0: Jaj, de jó kis nót, ez a régiség volt, az egyik kedvenc bergendi dalom. Ismerted?
1: És milyen egyszerű a szövege. Szerintem hallottam már, igen.
0: Nagyon szerettem. Ugye egy különleges helyet foglal a bergendi a magyar könnyűzené történetben szerintem. Ugye a 60-as években indult, és aztán ugye beat, jazz, rocknak a határ felületén mozgott, és ez hát alapvetően abszolút modernnek számított annó. És ugye eredetileg ugye bergendi ismeren fú zenekarából nőtte ki magát, és egyik legfontosabb hát jellegzetessége az volt, hogy a klasszikus rock felállás mellett egy eléggé erős fúvó szekciót is használt. Egyedi volt akkor ez a sound, nemzetközibb volt ez a sound, és ezért is lett különlegesebb sok más magyar beat zenekarhoz képest.

0: nagyon jó, nagyon imádom. Ugye? Tehát ilyen laza, feldob, van benne valami, valami jóság. Igen. Ugye 70-es években jött az igazi áttörés.
1: Bocsás, én mindig azt mondtam, hogy a 60-as, 70-es évek dalaiból árad a nyugalom.
0: Attól függ, hogy honnan nézzük. Igen, van benne valami. Igen. Ugye akkor már rádiók, táncdalfesztiválos korszakban is ugye több dal lett ismert, de miéről nem is beszélve. És ugye popos, jazzes hangszerelés is volt. Tehát egyfajta intelligens tánczene ez. Viszont ugye egy erősen kötődő név Hajdú Sándor, hogy ő volt a Bergend egyik meghatározó tagja, és ugye a zenekar később időszakában is fontos szerepet játszott, hogy milyen legyen a hangzás, milyen legyen a hangszerelés, hogyan legyenek kioszva mondjuk a szólamok. És ugye Bergendében dolgozó zenészek többsége ugye klasszikus zenei vagy jazzes háttérrel érkezett, ami jól hallható, tehát nagyon sokáig ugye Hajdú Sándor volt az, aki összefűzte ezt az egészet, hogy jól működjön, és egész jól szólaljon meg.

tessék hallgatni Bergendit ma. Nagyon jó is, ugye túl, ezért is hoztam ezt a dalt, mert ugye túllépetünk a Sajtból van a Holdon, meg a Ma lesz a holnap tegyapja, meg a nem tudom én, Darabokra törted a szívem, meg nem tudom mi, tehát hogy mehetünk tovább, mert nagyon-nagyon jó zenék vannak, nagyon-nagyon jó dalok vannak, úgyhogy ezeket azért tessék megismerni, jó? Úgyhogy a mai nap az a Bergendié.

0: Június 4-e van, tehát megnézzük, hogy mi minden történt a nagyvilágban és itthon, és erről van nagyjából pár percünk. Ugye Sanyika mondta reggel, hogy hát nyilván azért a magyar történelem egyik, hát igen, fontos és szomorú napja is van ma, így van, az abszolút így van, de mert azért sok minden történt még. Egyrészt, aha, hát Gyurcsán Ferencünk, 65 éves, azért nem megyünk el szó nélkül emellett. De itt van például 1784-ben Elizabeth Tibble, aki első alkalommal repült, mint nő, tehát nőként hőlékballonnal.
1: Jézusom!
0: Nagyon érdekes volt a sztori, mert hogy a repüléshez Minerva római istennőnek volt öltözve, és amikor a ballon felemelkedett a földről, akkor még két duettet énekelt egy akkori ünnepelt operából, és 45 percig tartott a kis utazás, mintegy 4 kilométert tett meg, és elérte az 1500 méteres magasságot. Ez végignézte harmadik Gusztáv svéd király is, akinek a tiszteletére a ballont elnevezték. A leszállás során viszont volt egy kis malőr, mert hogy a hölgyemény Elizabeth, hát kificamította a bokáját.

0: tehát mindig megszakadt így az interjú, de voltam fönt, nagyon klassz élmény volt.
1: És milyen magasan volt?
0: Nem soká, nem nagyon magasan, de azért magas volt. Tehát, hogy ez 500 méter, azt bele sem merek gondolni, ez milyen brutál magas lehet. Mi ugye ki voltunk kötve, és akkor úgy tudtunk fölmenni. Hát beláttam az egész várost, azért olyan magasan voltunk, az egy nagyon klassz történet volt. Igen. Na, jól van. Először adják át a Pulitzer díjat, aztán először teszteli Henry Ford az új autóját Detroitban 1896-ban, és 1976-ban a mai napon hunyt el Latinovic Zoltán, a színész király, hát hihetetlen egy ember volt. Igen. Na, úgyhogy nagyjából ennyi. Jön egy régi Nógrád.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Tegnaphoz képest maradtunk 1986-ban, és szintén ugye június elejé egyik Nógrád van előttünk, és egy érdekesség, ami egy kis minusos cikként meglapult a többi nagy írás között, mégpedig arról szól, hogy szabadalmaztatják a balassagyarmati fémipari vállalat egyik legújabb termékét, az alumíniumból készített utánfutót, a mindössze 80 kg súlyú, Trabanttal már vontatható kisebb csónak szállításra és alkalmas berendezést a hazai Forma 1-es versenyen árusítják majd. Hát utána kell néznünk ennek. Gere József balassagyarmati helytörténész itt van a vonalban. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: Hát még bukkanak itt elő, kérlek, alássam!
3: Hát igen. No, azt azért tudni kell, hogy ugye már kitárgyaltuk, hogy hogy lehetett személygépkocsi a egyszerű halandó embernek.
0: Igen.
3: A Kádár rendszerbe. De ugye volt egy olyan probléma, hogy a bérfúvarosztatási kapacitás, hogy ilyen hivatalosan mondjam, enyhén szóval szegényes volt.
0: Aha.
3: Tehát, hogyha te valamit el akartál vinni A-tól B-be, akkor lehetőleg egy ilyen lovaskocsis fúvarost tudtál szerezni, akit elporoszkált a két lovacskájával gyarmaton, belterületén, de hát azért is fizetni kellett, és hát egyre nagyobb igény volt, hogy a ilyen kisebb-nagyobb szállítási igényeket, ezeket a polgár saját maga oldja meg, és valahogy a 70-es évek végétől így beindult a utánfutó boom, nevezzük így.
0: Uh-huh.
3: Tehát először is a Merkur kezdett forgalmazni mindenféle külföldi, főképp NDK utánfutókat, aztán megjelentek a hazai gyártók is. Hát itt van egy példa, a gyarmati fénypari vállalat, aki ugye a Hungalunak a cége volt, tehát ő nyakig benne volt az alumíniumban, az alumínium feldolgozási technológiába, és hát ugye mit lehet csinálni, meglovagolva ezt a igényt, ők is csináltak utánfutót, nem is voltak ezek olyan rossz utánfutók.
0: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ezek milyen minőség
3: volt. Csak azt
0: értem,
3: hogy viszonylag hamar véget, hát szerintem a cég végével ért ez véget, tehát nem sokáig gyártották, és szerintem nem is olyan sok maradt ebből forgalomban, lejártak a műszakiai. Na most ugye a magyaros virtus, mert ugye ez egy adott teherrel terhelhető, adott súlyt lehet elvinni egy ilyen utánfutó, amelyekhez ugye csak ráfutó fékesek voltak, tehát nem volt külön fékrendszer általában, és akkor hát azért fölraktak egy fél köbméter sódert rá, meg tudom, hány darab zsarukövet, egyéb ilyen extrém terhelések is voltak, szóval volt, aki kis teherautó státuszban használta a utánfutóját, és akkor tényleg ilyen, hogy Trabanthoz utánfutó.
0: Aha.
3: Kispolskihoz utánfutó.
0: Oh.
3: De ez mind semmi. Hát ugye beindult a turista mozgalom is, sátras utánfutó Kispolskihoz.
0: Az
3: tehát
0: igen.
3: A utánfutó tetején volt egy sátor, ki lehetett nyitni, és akkor abból lehetett hajcsikálni.
0: Pont a múltkor láttam valahol, hogy valaki árulta, és hogy egyébként egy teljesen működőképes darab volt. Tehát ilyen nagyobb volt.
3: Ez egy nagyon népszerű dolog volt. Hát ez az egyszerű kispénzű embereknek a kempingezése, hogy akinek az annyi pénze volt, hogy kempingbe azért bekéretkedett, mert az ottani infrastruktúra azért mégiscsak jó volt, lehetett, persze, volt vizet,
0: tusolni, volt, igen.
3: Dolgok, így van, de hát ugye után lakókocsira nem futott, a lakóautó meg még nem is volt, meg még úgy nem, és akkor hát ez a Kispolski, és akkor ugye a vállalkozó kezdőek, mondjuk Kispolski sátras utánfutó, elindultak Európának.
0: Hmm.
3: Például nem sátras utánfutó, ez még csóró volt, a

0: feleségem, még autóban aludtak, na de ez Trabant volt, és elindultak ausztriai körútra, a vasfüggöny idején. Aha. És akkor megcsodálták mindenhol, hogy jaj, de cuki autó, maguk csinálták?
1: Tényleg nagyon jó.
0: Ennyire nem tudták, hogy ez mi. Úgyhogy hát ez egy érdekes világ volt. Nagyon a után futók ennek egy része.
1: Nagyon jó volt. Köszi, holnap folytatjuk. Jó, Józsi, köszönöm. Mi pedig megyünk tovább a dalokkal.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erő!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
6: Piszak jó.
9: A mozikban.
11: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmaton.

0: Kapka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
9: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
10: Megijesztél?
11: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal.
10: OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
15: Reklámot hallottak.
16: 7 óra van.
15: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
17: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az 5 települést érintő beruházás. Olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két szemét tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Felhívást intézett az Ipolyerdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról.
18: Melegben hideg, hidegben meleg.
19: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
18: Minden, ami klíma.
20: Időjárás.
18: Időjárás.
17: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
18: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
21: Nyékiautóház.hu.
18: Közlekedés.
20: Közlekedés.
17: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
23: Megafon.
22: Nagyot szól.
24: Elhagytuk a 7 órát, szép reggelt kívánunk mindenkinek Vác és a Dunakanyar környékén és az M2-n és itt Balassagyarmat térségében, Nyugat-Nógrádban és a Felvidéken. Hát szevasztok, itt vagyunk, megyünk tovább. Karvaj Sanyika, neked is jó reggelt, hello!
25: Neked is és mindenkinek szép csütörtököt kívánunk. Június 4-e van, 7 órát is már magunk mögött hagytuk. Jó készülődést, kitartást mindenkinek, már nem sok van a suliból, talán 2 hét vagy 2,5, azt hiszem 20-áig tart az iskola, és jön a jól megérdemelt nyári szünet. Ennek reményében jönnek a megaslágerek, és hamarosan érkezik is az óra első téma.
24: Így van, és már most lehet a gondolkodni, kedves hallgatók, Viber számok 0630 566 22 62. Az egyszerű kérdésünk erre az órára az, hogy mi van nálatok a padláson?

0: Hú, hát azért jönnek már a hozzászólások, jó rádiózás mindenkinek. Mondom még egyszer a Viberünket 566-22-62 és 0630-as előjellel. És akkor ugye kérdésünk az, hogy mi van a padláson. Mindezt azért tesszük most föl nektek, mert egy érdekes sztorit olvastunk egy pár nappal ezelőtt, amit elraktunk magunknak. Egy első kiadású Harry Potter és a bölcsekköve példány kerülhet hamarosan aukciós kalapács alá, tehát el lesz álverezve. Miután kiderült az, hogy az közel 30 éven keresztül volt fönt a padláson, nagyon jó körülmények között, és hát rendkívül ritka és kivételesen jó állapotban maradt fent, és a szakértők szerint a kötet egy kisebb vagyont érhet. Jim Spencer, a ritka könyvek aukcióval foglalkozó igazgató nagy jelentőséget tulajdonít a példánynak, amelyet amilyen időkapszulának is elnevezett. Igen, Katina McNichol volt az, aki 1997-ben 24 évesen egy skót magazinnál dolgozott, akkor kapta meg recenzióra kvázi ezt a kötetet, amit még akkor senki sem sejtetett, hogy ez tényleg egy ilyen óriási világjelenség jelent. És a fiatal újságíró heti több mint 20 könyvet kapott így kritikára, ezért ugye az olvasatlan példány végül egy halomban került ugye a többi kötettel együtt, és hát ő fölrakta, és úgy ott maradt, és így gyakorlatilag annyi, hogy ez most akkor most előkerül, és ez bizony-bizony aukció alá, vagy aukciós kanapács alá fog majd kerülni. És ugye ebből indulunk ki, hogy kinek mi van fönt a padláson. Mert ez egy
1: engem,
0: ilyen...
1: Engem bosszant most ez a hír egy picit.
0: Miért?
1: Mert ugye mi most költöztünk, és akkor itt azért igen, megnézettem a padlást.
0: Mi volt? Mit találtál?
1: Először is újságokat, akkor ilyen 1-2 forintosokat.
0: Igen.
1: De abból többet, tehát abból lehet, hogy van egy fél vödörnyi is.
0: Az igen, akkor egy kis aprót, igen.
1: Kis aprót, és ami a legbosszantóbb, vagy 4 darab szekrény fönt a padláson, de majdnem csúnyát mondtam, a drága
0: előző tulaj,
1: hogy azt hogy vitte oda fel, vagy nem tudom, szerintem ott rakta össze fönn,
0: aha,
1: mert lehozni biztos nem fogom tudni.
0: Tehát igen, mert ez egy ilyen, igen, tehát általában ugye jó, most, hogy itt voltak már ilyen padlás szigeteléses pályázatok, amihez ugye ki kell üríteni a felső részt, ugye amikor nem tudnak szigetelni, az mondjuk egy picikét visszavett ebből, de azért még szerintem mindig egy ilyen no-go zóna, egy ilyen ismeretlen hely, egy ilyen határmesdje az embernek a padlás. Pláne,
1: 99-es
0: ugye,
1: újságok voltak.
0: Azt mondom, pláne, hogyha elfelejtett, hogy mi van fönt. Én emlékszem, hogy én talán tavaly előtt ősszel tudtam egyet robbantani, és ott meg kipakoltam mindent, ez egy délután volt, és egy nagy konténernyi sztori jött össze. Akkor tényleg hihetetlen dolgokat találtunk. Lényeg, hogy akkor ez mentén indulunk el akkor, és várjuk a hallgatói hozzászólásokat, amelyekből már egyébként jó pár jött. Úgyhogy miért nem tesszük rendben normálisan a padlást? Miért nem olyan a funkciója, amilyen, vagy milyen funkciójának kellene lennie egy padlásnak? Mert ilyenekről is beszélgetünk majd mindjárt a Megaslágerek után.

0: Mi van a padláson? Ez az óra kérdése, és már tudok szemezgetni, gyerekek, jó? A hozzászólásokból.
1: Kettőt.
0: Azt mondja, kamaszként egyszer titokban felvittem a padlásra a cigimet meg a kis rádiómat. Azt hittem, senki nem tud róla. 30 évesen anyám csak annyit mondott, ugye tudod, hogy végig hallottuk fent a Bon Jovit? Ez az, gyerekek, ezt így kell csinálni. Azt mondja, Erika írja azt, hogy a férjem minden évben megfogadja, hogy kidobálja a lomokat a padlástól, aztán felmegy, talál valami régi relikviát, leül nosztalgiázni, és este 6-kor lejön egyetlen dobozzal, benne 2 csavarral, meg egy videóton távirányítóval.
2: Igen, ez ismerős.
0: Az, ugye?
2: Én a pakolással voltam így, tudod, hogy pakoljunk el, amikor ide költöztünk, és helyére mindent, találtam egy dobozt, és annyi minden volt benne, hogy órákig el voltam vele.
0: Igen? Tehát, hogy vagy egy ilyen régi emlékek.
2: De jó!
0: Meg ilyesmi.
2: Persze, és mi lesz vele, hol legyen, tudod? És úgy onnantól kezdve nem volt fontos a pakolás.
0: Igen, mert ugye mit teszel föl oda? Olyat, ami még később jól lehet, de akkor miért teszed föl annyira föntre a padlás, remélem mondjuk, tehát valami elérhetőbb közelségbe.
2: Mert ott nincs útba. Ott
0: nincs útba.
2: Ott találkozol le minden nap.
0: Olyat teszel föl, amit később használhatsz, vagy olyat teszel föl, amit nincs szíved kidobni, bár tudod azt, hogy a büdös életbe semmire nem lesz jó.
2: Mind a kettő igaz, és alapesetben a magyar ember egy gyűjtögető. Mert mindig azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk majd, hát ha jó lesz valamire, és aha, akkor ne kell érte pénzt adni, ezért eltesszük. De mivel ugye tele van a garázs, a komra, mondta csak úgy mondtuk, hogy komra, a kamrát ugye, tele van, ne legyen útba, hova tegyed? A padlásra. Mert ott tényleg elfér, ott nincs útba, ott nincs az, hogy mit tudom én, nézed, minden nap ránézel, nincs az, hogy elbotlasz benne, vagy akár. És ha mondjuk teszem fel valamikor évekkel később, vagy neked, vagy a szomszédnak, vagy bárkinek, családtagnak kell, jaj, nekem lehet, hogy van a padláson otthon. Most mit tudom én mondjuk, akár egy kimondhatom, mert miért nem, már nem gyertek, egy Warburg hátsó lámpa például.
0: Aha.
2: És nem dobott ki.
0: De miért ne? Tehát, hogy én most rajtam emberére akadtál, mert ugye azt tudják a hallgatók is, meg itt a Norbert beszéltük, hogy én brutálisan kidobós vagyok. Tehát, hogy én nagyon. Tehát, hogy amire nem néztél már rá egy éve, az ki a kukába.
2: De lehet, hogy mit tudom én később.
0: Mi?
2: Bocsánat, van egy nagyon régi rádiós magnum.
0: Igen.
2: Kimondhatom, mert nem gyártják, ez a Videóton. Olyan nehéz, szerintem mamutot agyon lehetne vele csapni.
0: Jó, de, igen, és?
2: Szól a mai napig, csúnya.
0: Nem fogod használni, mert ott van a Bluetooth lejátszód, meg ilyenek, tehát nem fogod de használni.
2: Akkor sincs, annyitól van.
0: Jó, de...
2: Nem dobom ki. Nem, megvan, áthoztam gyárról is ide.
0: De akkor meg tedd föl valahova, és akkor a gyűjtőnek add el, hogyha működik. Ennyi?
2: De hol adnám el? Hát az
0: de akkor meg tedd valami olyan helyre, ami érted valami, hogy akkor ez egy relikvű, ez egy régi működő műszaki cikk.
2: Fölviszem a padláson.
0: Hát de akkor meg olyan, mint nem is lenne. Érted, mire gondolok? Nekem de ez a halálom.
2: Meg tudok menni érte, meg tudom fogni, meg tudom, működik is, tehát be tudom kapcsolni.
0: Jaj, tudod, mikor fogta fölmenni, lehozni, hogy akkor bekapcsolt. Mondom, Bluetooth, izét, kész, ismerlek már, mint a rossz pénzt. De akkor meg miért nem rakod oda, hogy akkor csinálsz egy ilyen kis valami, érted? Szobában valami bútorra rárakod, és akkor kész, ennyi ott van. És egy ilyen kiállítási tárgyként, egy bútor részként már ott van, érted?
2: Bocsánat, szar van nálunk, így ilyen régi dolgok, angyalk, amiket így összegyűjtött, elhozott, meg igen, pont beszéltük, hogy itt simán lehetne egy retro múzeumot, hát gondold el, hogy ezt akartam is veled beszélni, mert Almási Zolival beszéltünk, hogy ilyen Commodore 64, meg mit mondta, hogy ezeket elviszi, de hogy rengeteg bakelit lemez.
0: Hát, az már kukas, hogy azon ne foglalkozzál.
2: Meg rengeteg DVD, videokazetta,
0: hát, ezek hát, már kuka, ezeket már hagyjad, ez már kuka. Tehát a bakelit az biztos, hogy az off szerintem, tehát pláne, hogy a padláson volt, meg ott hideg, meleg.
2: Nem, semmi baja.
0: Hát nem is
2: benne van, de a csomagolásában hallom.
0: Az mindegy, de szerintem annak már azok már
2: nem kaput. Az
0: mert ez régi jugoton, karács. Meg ilyen izé nyomatok, azok nem sok mindent érnek szerintem. Tehát nem hiszem, hogy ott óriási kincsek lennének. De akkor miért nem csinálod azt most, hogy tiszta lappal lehetett volna indulni, Sanyi, mert most te pont költöztél, hogy akkor megy minden a konténerbe.
2: mert fájt volna, mert egy idő után hiányzott volna. Mert jó azt megmutatni, akár most itt van a kisunokának, tudod, hogy ilyen is van. Tehát ő nekik, hát elmegyünk iskolába, és akkor, mit tudom, kazettát, érted, a mai 10 évesek el se tudják képzelni, hogy milyen egy kazetta. És nekem például rengeteg rendes magnó kazettám van.
0: És akkor fölmész hallgatni? Hagyjál már, tudod, ki a kettes meg.
2: Hát nem, akkor nem, de megvan.
0: De van egy olyan, akkor tudod, hogy akkor az ott fönt van jó helyen, az ott van, az ott van nekem az. Igen. Az.
2: Igen. Szerintem van vagy 100 darab sima kazettám.
0: Oké.
2: Okay. Szerintem van. Tényleg nem van. Tudom. Hát figyelj, nem ok nélkül hoztuk el, 6-szor fordult a kis
0: hát de mi az ok neki akkor azért, hogy átted egyik padlásról a másikra? Az az ok.
2: Most ez kellett.
0: Hát oké. Okay. Hogy
2: ez volt, jó.
0: Én emlékszem, hogy én ami most fönt, nekem a gyerek játékai maradtak még fönt, kvázi azok azért maradtak fönt a padláson, mert azok ugye Star Wars-os relikviák, tehát az összes szereplőnek a kis bábuk, meg a kis figurák, meg makett, meg nem tudom én mi, amiket én gyűjtöttem, azt tényleg megtartom, mert ennek a kvázi egyfajta eszmény értéke is van. Meg hogyha egyszer majd nyerek egy ötöst a lotton, és csinálok majd egy nagy házat benne egy cave-vel, akkor majd azokban szépen ilyen kis üveg izénok, ott lesznek majd kiállítva, és az olyan klassz lesz majd egyébként. Tehát, hogy nekem ennek van célja, tehát nem azért raktam fel, hogy a kót mondjam, hanem annak van célja, hogyha egyszerre ez összejön majd, akkor azt majd ki fogom valahogy állítani, majd csinálni. Tehát, hogy igen, de én mindent csapattam, és föl, jé, na hát, ekkora hely van a padláson. És akkor majd lehet más funkciót is tenni bele. Na, jó van, nálunk egy régi Orion rádió porosodik fent, még működik is, néha csak azért bekapcsolom, hogy úgy recseggen a Kossuth, mint gyerekkoromban.
2: De aranyos, tök jó.
0: Igen, a padlásomban apám összes egyik kazettája. Modern Talking, Neoton és egy titokzatos magnófelvétel, amin valaki hortyog 46 percig.
2: Jelentkezz, hívj engem, beszélgessünk.
0: Olyan úgy zemény akar, hogy a Karvaj felé tendáltak, kedves hallgatók. Azt mondja, hogy igen, egy működő videómagnót ír valaki, a gyerekem azt hitt, egy kenyérpirító. A padláson őrizzük nagyapám katonai ládáját, senki nem meri kinyitni, mert állítólag egy befőttes üvegben van benne a pálinkája 1972-ből.
2: Asztal!
0: Vannak azért sztorik. Mi? Tehát, hogy a mamám padlásán találtunk egy bontatlan sportszeretet a 84-es olimpiáról, még mindig keményebb, mint a mostani. Hát az már nem is tudom, mi történik ott, bár igen. Én egyszer a padláson találtam a karácsonyi ajándékaimat december 12-én, azóta sem néz rám ugyanúgy anyám. Írja Feri. Van benne valami egy... Igen, azért a titkos rejtek helyek, hogy a padlás, hogy akkor eldugd, nem tudom, úgyse fogsz fölmenni.
2: Én is találtam, bár én a szekrényben, anyuék elmentek ki a mamihoz, én meg kutattam a karácsonyi ajándékot. Én hülye meglehetem. Nekem volt kellemetlen érzés, úgyhogy hát, ne tegyétek. Igen.
0: Na, azt mondja, hogy egyszer nagy takarítás közben felmentünk a padlásra, és találtunk egy lezárt bőröndöt. Mindenki meg volt győződve róla, hogy valami családi titok lesz benne. Kinyitottuk 3 kiló gomb, 2 fél pár kesztyű, és egy 87-es lottószelvény volt benne. A pózóta is mondja, hogy majd egyszer ellenőrizzük.
2: Lehet a 90 nap, úgyhogy mindegy.
0: Igen. A mi padlásunk maga a magyar történelem, van fent szocialista turmixgép, 3 Orion rádió, egy hibátlan rakéta porcivó, és legalább 5 doboz olyan befőttes üveg, amit idézőjesen kár lenne kidobni. Na ezt mondom, hogy ezt ne időzi el, mert de ki kell dobni. Azt írja még, hogyha egyszer jönne egy régész, akkor szerinte sírva fakadna az örömtől. De dobjátok ki, gyerekek, tehát ne is kedjetek már.
2: Nekünk is volt egyébként, azt mondtam angyalkának, hogy úgy sesszük meg, és akkor kiderült, hogy mit tudom én 17-ben vagy 18-ban csináltam, még befőttet anyukája. Hát mondom, ki fogja megenni?
0: Igen. Mi egyszer találtunk a padláson egy régi befőttes üveget tele pénzérmékkel, na, Sanyi, ugyanaz, mint nálad. Már számoltuk fejben a nyaralás, mire kiderült, hogy fillérek is lejárt jugoszláv dinárok. Jó. A nagyapám mindent eltett, de tényleg nagybetűkkel mindent.
2: Hát,
0: a padláson
2: nemzet vagyunk.
0: Megtaláltuk a régi televíziók dobozait, számlákat 1974-ből, és egy cetlit, amin az állt, ez még jó lehet valamire. Nem tudjuk, hogy mire gondolt, mert egy fél ablakkilincs volt hozzátűzve. Na én meg ezt mondom. Látod, hogy oké, hogy gyűjtöget a nagyfater, meg te is, Anyika, de most mire jó egy fél ablakkilincs?
2: Lehet, hogy a másik fele törik le, és azt kell. Hallod? Anyak is ilyen tévés doboz. És össze kellett rakni, és így ki kellett vinnem itt is a garázsba. És valahol igazán most elköltöztünk, most tök jó volt, hogy be tudtam dobozolni, Érted? És nem sérült a szállításnál.
0: Igen. Egyszer áramszünet volt, írja nekünk még Gábor, és gyertyát kerestünk a padláson. Találtunk helyett egy komplett disznóvágó készletet, egy harmonikát és egy bontatlan pezsgőt 1991-ből.
2: Aztán...
0: Igen. Akkor tehát max ezért lehet jó a funkciója ennek a padlásnak, hogy mondjuk a gyerekeidnek, vagy saját magad számára mondjuk 10 év után fölmész, és van egy múzeumod. Tehát, hogy max ez lehet még az egyfajta eszmei vagy szellemi kapaszkodó.
2: De jól fogalmaztál, van egy múzeumod, akkor ezek szerint mindenkinek van egy múzeumod. Mindegy, kis múzeum. Igen.
0: Na jó, még van egy pár jó kis kommentünk, úgyhogy ezekkel még igen, foglalkozunk egy picit a dalok után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
4: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az 5 települést érintő beruházás, olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, 2 személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Felhívást intézett az Ipolyerdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
1: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Tehát, hogy ki
1: de
0: kell
1: miért, bocsáss meg, dobni. A régi telefonjait sincsenek meg?
0: Hol lennének már? Mit kezdjek velük?
1: Nem.
0: Most komolyan, most mit kezdjek én egy 3310-essel, ami nem működik? Istenem,
1: de jó, nekem is van 3310-esem is, meg van még pont így a hát... Mert majdnem válásunk vége felé volt, tehát majdnem váltunk még a Tündivel, a volt feleségemmel.
0: Igen.
1: És akkor így, mit tudom, én itt valahogy bedöglött a telefonom, és akkor, hát tudod, Anna Mária, én jó barát, és segített mindig így az életemben, mai napig ez megvan ez a barátság. És akkor így beszéltünk, és mondtam neki, hogy figyelj, nem nagyon tudunk ma beszélni, mert a telefonom az halódik, és akkor mondta, hogy hát jön Pest, és akkor menjünk, vegyünk te, és vettünk valami egyszerű, tehát ilyen nem is bevásárló központba, hanem ez a Pici Árak nevű boltba.
0: Jó, igen.
1: Vettünk 3000 forintért egy kis pici aranyos telefont, nyomógombos, évekig működött, de mai napig megvan, és olyan aranyos, és olyan jó így összehasonlítani, hogy pedig most sincs nagy nyomógombos telefonom, de olyan jó volt, pont itt pakoláztuk, amikor költöztünk, hogy ott a fiókba kutattam, hogy mekkora sztori, abba is volt FM rádió, meg minden, és hogy, hát és hogy mégis. Jó, hát nem volt rajta, tudod, internet, meg ilyesmi.
0: Igen.
1: Értem, de akkor is a célnak megfelelt. Ja, és bocsánat, akkor elég volt hetente egyszer tölteni a telefonokat.
0: Istenem, bizony, hát ez hihetetlen.
1: Na, most nézzünk
0: még egy-két hozzászólást. Azt mondja, hogy igen, valaki ezt írja még szinte, hogy a padláson van egy doboz, majd jó lesz valamire feliratú kacattal, ez szerintem minden magyar háztartás kötelező eleme. Hát, ez egyébként így van. Igen, aztán, hát itt is van egy disznóvágásos történet, hogy nálunk egy fél disznóvágás felszerelés van fent, meg egy szóval bicikli, amin összesen 11 kilométert tekertek. Az is jó. Valaki azt írja, találtunk egy régi Barbie babát, aminek ijesztőbb a tekintete, mint bármelyik horrorfilmben. Az jó. Nálunk semmi különös nincs a padláson. Végre, csak az összes olyan kábel, amiről fogalmunk sincs, az mihez tartozott. Ez is egyébként tipikus gyerekek. Tehát az ilyen kábelek, ilyen régi izé, VGS tucoktól kezdve minden, tehát hogy ez adja. Aztán igen, a mi padlásunk olyan, mint egy időgép, van fent régi iskolatáska, úttörőnyakkendő, magnókazattal, első mobiltelefon, tessék, anyuka itt van, és egy doboz floppy, a gyerekem megkérdezte, hogy ezek valami múzeumból vannak-e. Igen, hát úgy tűnik, hogy igen.
1: Ez a nagy dolog, látod, és hogy már a gyereked nek újdonságok és különleges dolgok ezek, amelyek a mindennapi életünk részei voltak korábban.
0: Nálunk van a padláson egy régi írógép, néha lehozom, hogy pütyöljök rajta pár sor, csak a hangja miatt olyan érzés, mint egy fekete-fehér filmben lennék. Jó, ebben lehet, hogy én vagyok egyébként, nem azt, hogy maradni, hanem inkább gyakorlatilasabb, vagy ilyen, hogy mondjam, pragmatikusabb, vagy nem tudom. De hát itt a hallgatók többsége az bizonyos szinten ragaszkodik a padláshoz, meg azokhoz a dolgokhoz, amik egyébként ott vannak fönn. Igen. Jó van, ezt átbeszéltük, megyünk tovább, és egy helyi témával folytatjuk majd, a meg a slágerek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
10: A Balassagyarmati speciál óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
11: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
12: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
1: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
11: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8, építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
15: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
16: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
17: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakossági és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy család vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználnia az induláshoz. Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
18: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. Nem magánszemély, hanem a Cseh Tudományos Akadémia tulajdonát képezi az a holdról származó por, amely a 20. század 70-es éveiben tudományos együttműködés keretében került a Szovjetunióból Csehszlovákiába. Döntött a Cseh legfelsőbb bíróság egy évek óta húzódó perben. A mintát a szovjet Luna űrszondát gyűjtötték össze a holdon 1970 és 1976 között, majd egy kis mennyiséget a szovjetek a csehszlovákoknak ajándékoztak belőle. A kőzet azonban nem jutott el a prágai intézethez, mert az átvevő cseh kutató megtartotta magának, és családi ereklyeként őrizték évtizedeken keresztül. Az akadémia csak 2020-ban szerzett tudomást a leletről, amikor a tudós lánya kiviteli engedélyt kért a hatóságoktól.
19: Időjárás.
17: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
17: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
20: Fontos témánk van, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, már csak azért is, mert amiről beszélünk, az Ekten-Ógrád megyei sztori, és cuki is, meg fontos is, mégpedig ez nem más, mint az, hogy már javában zajlik, nagyjából ugye június végéig tart a Gida mentő akció.
21: Ó, én nagyon, igazából bocsánat, de nem is nagyon hallottam erről.
20: Nem mondod.
21: Őszinte vagyok veled, nem emlékszem rá, hogy...
20: Most nem tudom, hogy 2 éves a történet, de szerintem nem, hanem tavaly beszélgettünk erről először. Ugye az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek van egy drón szakbizottsága, és egy ilyen hosszú távú gidamentési programot hirdetett meg a vadászatra jogosult szervezeteknek a számára. Ez a bizottság, ez azt hiszem 2004 végén alakult még, és ugye 2005-ben hozták ezt létre, és ugye a Vadászkamara vármegyei területi szervezetei a fő koordinátorok, és ugye a kezdeményezésnek a lényege az, hogy a vadgazdálkodók meg a földhasználók együttműködnek, és ennek révén valósul meg a vadmentés, tehát ezekben a napokban, hetekben az első kaszálások alkalmával ilyen hőkamerás drónok segítségével derítik fel a területet, és az ott esetleg megtalált gidácskákat, ugye a vadászok azok biztonságba helyezik el a már jó kialakult gyakorlat szerint. Tehát ugye annyi, hogy én mondjuk, te vagy mondjuk Sanyika, nem tudom én, a vadászember, aki ezt viszi, én pedig a gazdálkodó vagyok, és akkor szólok nektek, vadászoknak, hogy figyeljetek ide, én holnap reggel, nem tudom én, Őrhalom és Csesztve között, vagy nem tudom én, hol, elkezdek mindjárt kaszálni, nekiindulok a gépekkel, és azért, hogy ne trancsírozzam fel az őzgidákat, gyertek légy szíves, és akkor eljössz te a vadászcsapattal mondjuk hajnalban, mielőtt én még munkához látok, az adott területet pedig ugye ilyen drónos, mindenes hőkamerás sztorival végpásztázzuk, és ugye ha megtalálják esetleg a gidát, akkor azt tudnak kikapják, én pedig nyugodtan mehetek úgy, anélkül, hogy darált gidahússal mennék végig gyakorlatilag a területen. Ez nagyjából erről szól ez a sztori, és abszolút a még, mert hogy a Szabó Laciék, aki ugye itt nekünk egy évek óta egy nagyon fontos vendégünk, szakértőnk, úgyhogy mindig a vadászattal kapcsolatban a Lacival szoktuk beszélgetni, tehát kvázi ők találták ki ezt az egészet, és ezt ültették át a országos gyakorlatba. Úgyhogy ez zajlik. Ugye ez egy tök jó dolog szerintem. Na?
21: Igen, igen, tényleg jó. Nem emlékszem, lehet, hogy tavaly, mikor erről beszélgettem.
20: Tehát pont nem voltál itt.
21: Lehet, nyáron tudod, azért én, nekem sokszor vannak ilyen táborok.
20: Hát ilyen tavasz-nyár környéke volt ilyen első kaszálások ideje.
21: Lehet, hogy pont akkor nem voltam. Én nem hallottam, de nagyon jó kezdeményezés, és nagyon tetszik ez a történet nekem. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy tényleg hogy zajlik egy ilyen történet nagyjából, meg hogy milyen eredménnyel fog zárulni, és akkor ennek most van gyakorlatilag, bocsánat, a szezonja.
20: Hát az ideje, akkor mondjuk egy így van, mert hogy zajlanak ezek a kaszálások, úgyhogy mindjárt hívjuk a Latit, és akkor beszélgettünk vele, hogy ilyen drónképzésekről is volt szó, hogy minél többen csatlakozzanak be, beszélgetünk akkor erről vele egy kicsit.
21: Jó.

0: Elindult, zajlik a gidamentő akció országosan is, és Nógrád vármegyében is. Ez a témánk, és ugye talán pont, hogy a Sanyika mondta azt, hogy ő a tavalyi beszélgetést valószínűleg nem hallottam, mert akkor nem volt itt éppen, és újdonságként hat, viszont nem volt nagyon lemaradva, mert tényleg egy újdonság volt. Tehát, hogy a tavalyi évben tudtunk, hogyha az emlékeim nem csalnak, először beszélgetni erről a kezdeményezésről, ami, ahogy mondtuk, abszolút innen Nógrád vármegyéből bukkant elő és indult el, és hát most megtudjuk majd azt, hogy egyébként mennyien csatlakoztak, vagy mennyire tudtak most már létszámban, igen, megnövekedett létszámban akár mondjuk a gazdák és a vadászok együttműködni, mert ugye ez csak így működik, és ugye ami a nehézsége ennek az egésznek erre, ha jól emlékszem, akkor erről is beszélgettünk tavaly, hogy ugye nem úgy van az csak, hogy így, tudod, így mindenki egyszerre kezd el mondjuk kaszálni. Tehát, hogy valakinek később, valakinek előbb, valaki most pont jó neki, pont van gép, kapott kölcsön, pont jó az időjárás. Tehát, hogy gyakorlatilag egyfajta ilyen sentinel-szerűen kell a vadászoknak kvázi készen állni, hogy akkor ha valaki szól, akkor reggel hajnalabb indulás, puf, és akkor menet. Tehát azért ezt mondjuk logisztikailag azért nehéz ezt azért kivitelezni, hogyha belegondolsz. Igen. Úgyhogy igen, gidamentés zajlik, ahogy mondtuk az előbb, tényleg ez egyfajta kooperáció és egy kvázi friss dolog. Úgyhogy Szabó Lászlóval beszélgetünk, aki ugye a mi fővadászunk, lehet ezt így mondani viccesen, mert vele szoktuk az elmúlt években átbeszélni mindig az ilyen vadászos témákat. Ugye benne van ebben a drónbizottságban, benne van ugye kamarában, főtitkári, egyesületi elnöki poszton, és hát az ő fejéből pattant ki kvázi az, hogy akkor ezzel valamit lehetne kezdeni, úgyhogy a Laci itt van, és akkor beszélgetünk az idei évről. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt
0: kívánok! Szia! Na hát először is köszi, hogy szóltál nekünk, mert hogy tényleg azért most már ezzel is számolnunk kell, mint kvázi egy ilyen szezonális fontos esemény, ami mondjuk itt körülöttünk van. Na, hogy indultatok neki akkor ennek a második alkalomnak most már, ugye? Hogyha jól emlékszem, akkor tavaly volt az első debütálás, és akkor most már azért gondolom a tavalyi év tapasztalatait is megfigyelve át, hogy tudtok akkor nekiindulni ennek a mostani szezonnak.
1: Igen, hát már kicsit könnyebb volt, mint a tavalyi év kezdete, hiszen a tapasztalatok és a drónok száma is több volt, mint a tavalyi évben. Időben elkezdtük maga a szervezést már decemberben, úgyhogy minden megyében sikerült egy ithű koordinátor találni, aki felvállalja itt a koordinációs feladatokat. Ezek ebben az évben is megkapták ezek a koordinátorok kis fűjelző birétákat, ilyen nagykörön, nagyságú, piros színű lesz ebben az évben. A gidáknak a jobb fülébe kerül be. Tavaly ugye sárga színű volt, és a bal fülükbe került ez a fülyelző, számozott fülyelző.
0: Tehát akkor ugye ezeket megkapják a részvevadászok, hogy tudjátok azt, hogy mennyi mentett gida van akkor gyakorlatilag ebben az akcióban, ugye?
1: Igen, hát nekünk most már a Drónszakbizottságnak ugye megvan a saját kis táblázati rendszerünk, ahol ezeket rögzítjük. Pontosan hol keresték, mikor, hol találták, milyen kultúrában, mi az ivara, és hasonló adatokat gyűjtünk most folyamatosan. És hát a most már beindult ugye a szezon, az Alföldön egy kicsit előben lettek az ősuták nálunk, is kezdenek már. Én ma reggel is voltam kint, két csapat is volt különböző helyen Nógrád megyében, egyik talált egy gidát, mentették. Mi még nem találtunk, csak demes sutákat, ősutákat, úgyhogy még a napokban, vagy egy héten belül várható majd beindul a dömping, de mivel elkezdték a kaszálást a gazdák, most a feladat ránk hárult, szólnak, előtte van ott szólnak, vagy a koordinátornak, vagy a helyi vadásztársaságnak, vadászatra jogosultnak, ő szól nekem, és innentől kezdve próbálunk drónost oda irányítani. Aha. Ugye nem egyszerű feladat, hiszen hajnalba megyünk.
0: Ezt akartam ugye mondani, hogy ugye azért itt az vagy, akkor este szólnak, és akkor itt összekapni mondjuk este a csapatot, és akkor elindulni mondjuk tényleg a hajnali órára.
2: Hányan vagytok körülbelül?
1: Hát így a részszámot nem tudom megmondani.
0: Már egy ilyen csapatban, hogy mikor elindultok egy ilyen...
1: Akkor hárman vagytok. Négyen. Aha. Ugye kell egy drónos, maga drónos figyeli az eszközzel, egy hőkamerás drónkamerával, nézi, és van két-három segítő mellette, akik a lőzgüde észlelésekor ugye a drónra a megfelelő koordinációkat kiadja a drón, ők a telefonnal egy QR-kód leolvasóval leolvassák ezt, és a telefonnal oda mennek a helyszínre, pontosan a gida fölé, ott ilyen vegyszeri szagmentes gumikesztyűvel és hűvel megfogják a gidát. Ha kicsi a tábla, 5-6-10 hektár, akkor kihozzuk a tábla szélére a gidát, a jelölés után is ott elengedjük őt, megtalálja az őzmama, nincs velük probléma, ha meg nagyon nagy a tábla, akkor ilyen fűvel kibérelt ládába betesszük, letakarjuk, árnyékba tesszük, nagyon fontos, és amikor vége a kaszálásnak, visszavisszük őt, a rendekből csinálunk neki egy kis árnyékos részt is, ugyanúgy elengedjük, tehát nem vesszük el az őssutától a gidát, ugyanúgy visszakapja, megtalálják egymást, hiszen mindegyiknek egyedi hangja van. Az a lényege, hogy nem szabad megfogni szabad kézzel, mi is azért használjuk ez a vegyszer és szagmentes gumikesztyűket.
0: Oké, vissza tudunk emlékezni arra, hogy akkor tavaly milyen mentési számokat produkáltatok, akár itt Nógrád vármegyében, vagy akár mondjuk országosan, Laci, hogy azért ennek az megvolt a foganatja tényleg, hogy ez egy sikeres, mert első alkalommal is egy sikeres kezdeményezés volt.
1: Azt gondolom én is, hogy a sok nehézség után el tudtunk indulni. A Nógrád megyében 37 gidát mentettünk, országosan 278 gidát, úgyhogy bízom benne, hogy az idén már időben elkezdve, sokkal jobban felszerelve, hiszen a Drón Szakbizottság létrehozott egy drón térképet.
0: Wow, na, erről is akkor mesélj egy kicsit, hogy ez akkor pontosan mit akar ez a drón térkép. Tehát akkor tudjátok azt, hogy milyen megyén belül mondjuk merre, hol vannak a táblák, vagy ez mit akar?
1: Nem, ők a drónosoknak az elérhetőségét akarják, hogy a Magyarország térképen pontokkal meg van pontozva, és az a megye, ahol szeretnének drónost keríteni a mentéshez, rákattint arra a pontra, feljön a név, az elérhetősége, és akkor tudnak vele megbeszélni, megegyeztetni, hogy most éppen el tud-e menni, vagy egy másik drónost kell keresnünk. Amit te említesz, az is menni fog, hiszen együttműködésünk sikerült kötni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, és ők ígérték, hogy ugyanígy a területnagyságok, a gyepeknek, a vetett zöld takarmányoknak a területnagyságai, térképeit nekünk rendelkezésünkre bocsátják.
0: Értem.
1: És ők is segítenek majd a falugazdás szolgálaton ennek a programnak a népszerűsítésébe, hiszen itt az egész a gazdákon múlik, hogy szóljon a gazda előtte, és akkor mi megyünk, és próbáljuk menteni a hajnali órákba a gidákat.
0: Oké, hát figyelj, akkor figyelünk rátok, és akkor amit lemegy a szezon, idézőjelesen, vagy ez a pár hét, a kaszálás időszaka, meg az elés, akkor utána beszélünk, vagy akkor mennyire volt sikeres az idei mentés. Jó, Laci?
1: Jó, és lesz egy kis meglepetés is, amit még most nem
0: indikálunk. Jó, akkor ezt majd megbeszéljük. Mindenképpen szóljatok, hogyha megvagytok, és akkor megvan az összegzés. Rendben?
1: Rendben.
0: Köszönöm
1: rendben.
0: Akkor. Szia-szia! Minden jó
1: neked.
0: Szia-szia! Na, Hászabó Lászlóval beszélgettünk, és akkor elindult a gidamentés. Még egy-két percük van. Na, szép kis sztori, Sanyika, mit szólsz hozzá?
3: Igen.
0: Megismerted, mondtam, mert most már ezt az egészet, igen.
3: Igen, és hogy milyen elszántak, érted, hogy tehát, hogy este, mitől lehet, hogy 9-10-kor jön az info, és akkor hajnalban menjél.
0: Simán lehet.
3: A csapatot, körtelefon, gondolom, így legalábbis így képzelem el, érted, és akkor hajnalban akkor kell útra, és akkor végezd a munkát. Nagy dolog szerintem, hogy ez egyáltalán tud működni. Hát azért nagyon sokan tudod, este már kinyomják a telefon, van, aki 8 óra, akkor már ilyen blokkolást beállít, igen, nem lehet elérni. Hát. Jártam én is így, de hát gondolom, akkor ez le van beszélve, meg ott is be lehet állítani, tudod, hogy ki az, akit ne blokkoljon a telefon.
0: Persze, abszolút, de azért mondom, hogy itt azért a tavalyi évhez képest a Laci elmondása alapján is azért egy már jobban koordinált heteknek indulnak majd neki, és azért itt tényleg az van, hogy itt ha szólnak, akkor menni kell, tehát itt nincs kecmec, és mondom, hogy a gazda sem tudja előre mondjuk eldönteni két héttel, hogy akkor, na figyelj, akkor most akkor június 8-án fogok kimenni a géppel, nem? Lehet, hogy nincs is gépe, akkor fogja megkapni egy délelőtre, innentől kezdve puff, menni kell. A másik meg az azért, hogy nem tudom, hogy ezért észre veszik, hogyha megölnek egy-egy gidát, ezen gondolkoztam én, szerintem lehet, hogy egyébként fel sem tűnik nekik.
3: Gondolod?
0: Hát nem tudom, hogy mekkora gépekkel mennek, lehet. Ha meg feltűnik, meg ez megtörténik, és látják, akkor meg egyébként egy ilyen trauma lehet, nem? Hogy ó, bakker, megint egy gidát itt ezzel feltrancsíroztam azért. Az sem lehet egy jó érzés, hogyha érte veszik.
3: Hát persze.
0: De én talán arra gondolok, hogy szerintem lehet, hogy valamikor nem is veszik észre. Zúg a gép, ott van a kicsi, magas ugye ott a növényzet, ellapul benne, mire megszólalna már vége van neki. Úgyhogy ezt megakadályozandó indult el akkor most a gidementés. Kíváncsi leszek majd arra tényleg, hogyha egy pár hét múlva tudom megint a Lacival beszélni, hogy milyen számok jönnek, és mi is lesz még az a meglepetés.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
5: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy családi vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználni az induláshoz. Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
7: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. Nem magánszemély, hanem a Cseh Tudományos Akadémia tulajdonát képezi az a holdról származó por, amely a 20. század 70-es éveiben tudományos együttműködés keretében került a Szovjetunióból Csehszlovákiába. Döntött a Cseh legfelsőbb bíróság egy évek óta húzódó perben. A mintát a szovjet Luna űrszondát gyűjtötték össze a holdon 1970 és 1976 között, majd egy kis mennyiséget a szovjetek a csehszlovákoknak ajándékoztak belőle. A kőzet azonban nem jutott el a prágai intézethez, mert az átvevő cseh kutató megtartotta magának, és családi ereklyeként őrizték évtizedeken keresztül. Az akadémia csak 2020-ban szerzett tudomást a leletről, amikor a tudós lánya kiviteli engedélyt kért a hatóságoktól.
6: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
4: Közlekedés.
6: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Mentik a gidákat az országban, és hát nyilván itt Nógrád vármegyében is a vadászok. Erről beszélgettük az előzőkben Szabó Lászlóval, aki ugye itt a országos drónbizottságot is ugye viszi, és ugye a kamarai titkár, meg egyesületi elnök, tehát hogy ő a fő vadászunk, akivel tudunk évről évre beszélgetni ilyen témákban. És ugye nagyon rendes volt, mert gondolt ránk, fölhívott, és mondta, hogy akkor ez a beszélgetés most beindult pár nappal ezelőtt az egész történet. És kint vannak és mentenek, és egy olyan 3 fős csapattal járják a táblákat, hogyha szól a gazda, tehát reméljük, hogy azért minél több gazda fog szólni nekik, azért hát ez jó lenne, ugye?
1: Isten ments, hogy most bármelyik állat is elpusztuljon, vagy kár keletkezzen, szó se legyen az ilyenről, meg ne be kelljen ilyen hírekről beszámolni senkinek, sem nekünk, sem Szabó Lacinak, akivel ugye az imént beszélgettünk, és hát ennek most van a szezonja, ezekben a hetekben, napokban, és hát jó munkát kívánunk ezúton is nekik, meg az, hogy tényleg jó, hogy vannak, és köszönjük, hogy ezt az akciót egyáltalán elindították, ha jól emlékszem, ugye azt mondtatok, hogy tavaly indult el ez az akció.
0: Így van, jól mondod, Sanyikám, jól mondod.
1: És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és az, hogy tényleg, amit mondtam így a zenék, hírek mindenek előtt, hogy azért mekkora elszántság az, hogy este 9-kor, 10-kor csörögnek, hogy akkor figyelj, holnap hajnalban menjünk, 3-an, 4-en útra kelnek, és végzik a feladatokat, és mentik gyakorlatilag az állatokat.
0: Igen, és ugye azért jók voltak a számok tavaly Nógrád vármegyében is, csak nem 40 gidát mentettek, jók voltak a számok az országban is, ugye 200-300 közti, hogyha jól emlékszem, mentés volt, úgyhogy azért egy nagy feladat, tényleg azért, hogy kimész hajnalban, hogy tényleg te is mondtad, akkor elkezded drónozni a táblát, ha kicsi a tábla, akkor ugye ki tudják vinni oldalra, ha nem, akkor meg ott egy ilyen kis dobozba teszik, árnyékba rakják őt, és akkor utána visszateszik a helyére, tehát azért ez macera, de mindesetre ugye az a cél, hogy a kicsi biztonságban legyen, és ugye hangsúlyozta azt, hogy ugye megtalálja őket mindig a mama, mert egyedi illat, egyedi hang, tehát hogy ők meg olyan speckós kesztyűvel dolgoznak, aminek ugye nincsen szagnyoma. Ha lehet ezt így fogalmazni, úgyhogy nehéz elindulni, és ugye, ahogy mondta Laci, azért most már a tavalyi évből tanulva, már decemberben elkezdték a készülődést, és most ugye elindult ez a szezon, ahogy te is mondtad, Sanyi, itt a kaszálásnak a szezonja, azért itt egy dolgom múlik, hogy minden gazda fejébe bekattadjon az most ezekben a napokban, hetekben, hogyha holnap reggel lekindul, akkor szólni kell a Laciéknak, hogy én megyek, és akkor jönnek ők is. Úgyhogy egy pár hét, és akkor megint hívjuk a fővadászunkat, ha meg

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A Színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Minden hónapban óriási akciók

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: égető volt az 5 települést érintő beruházás. Olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glökő Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel.
7: Felhívást intézett az Ipolyerdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Ma már szárazabb időre több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
8: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
9: Nyékiautóház.hu.
10: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
11: Nagyot szól.
13: 9 múlt, sziasztok megafonisták, robogunk tovább, megyünk tovább, nagyon szép csütörtököt, szép délelőttöt, jó munkát nyomjuk meg. Meg lesz az, ugye Sanyika? Meg lesz az.
14: Na, ez tudod, a kis péntek. És
13: azaz.
14: Tényleg holnap már aztán péntek jön, most a megaslágerek jönnek, hangerőt feltekerni, és akkor hamarosan érkezik hozzánk Varga Bíró Tamás. Várjuk őt, meg ti is várjátok nagy-nagy szeretettel.
13: Így van, addig is, hát fogalmam sincs, hogy milyen dal a kezdő nóta, ezt akkor derítsük ki most együtt.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, eljött a kék halál ideje. Tamásunk már itt van, úgyhogy klasszik.
1: Én bizony jó reggelt mindenkinek. Paderborn városa Németországban híres lett. Egy kereskedő jegyzetfüzetéről, amit egy budiban talált.
0: Jó.
1: Ez a budi 800 éves. És ebben találták. Ebben találták egy jegyzetfüzet. Nyilván véletlenül esetett a latrinába, míg a kereskedő a szükségét végezte.
0: Igen.
1: 10 centi magas, 7,5 centi széles is, 10 darab viasszal borított falapocskából áll. Ezekbe karcolták bele a szöveget, szóval senkire úgy gondolja, hogy ilyen mostani spirálfüzet alakú, mit tudom én. Falapok, amiben viasz volt, és arra írtak. A latrina oxigénszegény környezete kedvezett a szöveg fennmaradásán, úgyis fennmaradt. Még nem tudják egész pontosan, hogy mi van.
0: Igen.
1: De a liliumokkal díszített bőrtáska, ami a tokja volt az egész, az is megmaradt. És már van olyan fejlett a technika, hogy még amit ellapították, tudod, a viaszt, hogy újat írjanak rá, a rétegeket is fel tudják fejteni.
0: Uh-huh.
1: Tudod is akkor, hogy arra miket írkáltak rá ever a latrinába, a budiba, ami 800 éveben esett. És ott evert kések, hordók, edények, kosarak és sejemdarabkák mellett. Ezt sejemdarabkát muszáj vagyok megmagyarázni.
0: Hát
1: ez egy úri környék volt, uh-huh. És itt nem papíruszokkal, meg kukoricacsuhéval, meg rongyal négyzetre vágott sejem anyaggal törölték a kis
0: popót.
1: Ugye?
0: Még.
1: Hát ez azért. 800 éve, apukám. 800 éve már.
0: Akkor már gazdag vagy?
1: Apusom hogy... meg még mindig veszi a két rétegűt.
0: Akkor gazdag vagy, hogyha már sejem?
1: A sejemmel a WC-papírod?
0: Igen.
1: Hogy a viharban?
0: Az már
1: valami?
0: Az már valami.
1: Az már valami. Akkor már kijön a hatóság, hogy hívő van magának. Sejem WC-papírja, ugye?
0: Oké.
1: Okay. Na hát igen. A kebab nem egy étel.
0: Soha nem tudtam, hogy milyen kaja az a kebab.
1: Először is nekem rohadt nagy csalódás volt életemben először, amikor kebabot
0: adtak. Ez nem olyan, mint
1: adtak.
0: A gyírosz.
1: Várjál, mert én akkor szembesültem vele, hogy ebben nincs bab. Uh-huh. Azt hittem, hogy valami babétel.
0: Mert azt tudom, hogy a török, de hogy német, azt hiszem, ennek az egésznek a...
1: Nem, az török.
0: Török,
1: a kebab maga török.
0: Oké, csak hogy itt mi elkezdtük ezt zabálni, és
1: ide
0: az úgy,
1: a németből jöttek már ide. Tehát a kebab nem egy étel, hanem egy elkészítési mód. Azt jelenti tűzön, vagy faszénparázson megsütött hús.
0: Uh-huh.
1: Ennyi. Tehát amit te sütsz, az mind kebab. Érted?
0: A csirke, a rántott hús.
1: Csirkekebab.
0: Csirkecomb.
1: Csirkebab.
0: Csirkebab.
1: Ugye tett? Csirkebab.
0: Csirkebab.
1: Kekebab.
0: Sömörött.
1: Igen, szóval, hogy ilyenek vannak, és legalább ezt megtudtuk, ugye? Ezt is most tényleg nem azért, hogy magamat fényezzem, de honnan tudtuk meg, hát a kék halálból. Hát
0: ez az.
1: Igen. Az angolok ostobák. Ezt nyugodtan kijelenthetjük. De.
0: Miért?
1: Túlságosan ragaszkodnak a hagyományaikhoz.
0: Uh-huh.
1: Érted? Például London városa a 13. század óta bérleti díjat fizet a mindenkori uralkodónak két olyan területért, amiről már senki se tudja, hogy hol van.
0: De így megmaradtad.
1: Az egyik egy kovács műhely, az 1235 óta bérlik a királytól. A másik egy mocsár, ez körülbelül 1211 óta. Igen.
0: Mit akartak egy mocsár?
1: Az koronázási ceremónia mellett a legrégebbi, a második legrégebbi uralkodói ceremónia keretén belül adják át a bérleti díjat. Mert hogy London városa minden év őszén, novemberben lerója a brit uralkodónak járó bérleti díját a londoni királyi felsőbíróságon. 800 éve ugyanúgy, mondom, hogy a város Queen's Remembrancer a király emlékeztetője, vagy King's Remembrancer, mert most már ugye király van, ennek adják át a bérleti díjat. Ez a király vagy királynő emlékeztetője, az ország legrégebbi bírói tisztsége egyébként. A 12. században hozták létre ezt a pozíciót azért, hogy nyilvántartsa, hogy ki mivel tartozik a koronának. Mondom akkor, mit ad London városa bérleti díjként a mindenkori brit uralkodónak, a mocsárért és a kovács műhelyért, amelyet senki nem tud már, hogy hol van, egy életlen kést, egy éles baltát, 6 túlméretezett patkót, és 61 szöget.
0: Na, mik ezek a szimbólumok akkor?
1: Nem tudjuk.
0: Nem?
1: Nem tudjuk, de a kezdetektől ennyi. És ez azért valami. Tehát ez, hogy így megőrizte az értékét.
0: Én ezt egyébként becsülöm. Szóval
1: hogy
0: ez
1: azért?
0: Jó dolog.
1: Ugye? Ugye? Hogy már nem tudod, hogy mire, már lassan azt se tudod, hogy mire való a patkó, meg a szög, meg a mit tudom én, de? Mert már az AI azt is elvette, a szögnek a munkáját is elvette az AI. Úgyhogy, ja. Nem tudom, néha, most nem tudom, néha úgy érzem, hogy sajnálnom kéne, vagy inkább irigyelnem kéne az angolokat, amiért ilyen életük van, hogy ilyen szabályaik vannak. Azért nem egy rossz egyébként, nem? Te hogy vagy vele?
0: Hát az jó, csak egy, amiről beszéltünk.
1: Jó,
0: most.
1: De hát rengeteg ilyen van. Tehát nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, de tényleg nagyon sok ilyen van. Igen. Igen.
0: Nem. Nem.
1: Az ördögöt gyakran ábrázolják kecske formájában.
0: Hát azt gondoltam. De most már átmentünk a másik?
1: Már egy másik.
0: Igen. Jó, akkor nem válaszolom a kérdést.
1: Rendkívül intelligenciától tettél tanúbizonyságot.
0: Jó.
1: Újra. És újra.
0: Tehát ördög, kecske.
1: Az ördögöt gyakran ábrázolják kecske formájában. Nem véletlenül. Először is a kecske egy kíváncsi ördög. Azt mondták, hogy a kíváncsiság az egyik legnagyobb bűn. Nem szabad kíváncsiak lenni. Különösen a tűzre. Imádja a tüzet a kecske.
0: Nem mondod.
1: Imádja. Belemegy. Beleteszi a fejét
0: Belemegy.
1: A tűzbe. Belemegy.
0: Bele.
1: Ez is például a fény.
0: Igen.
1: Nem szeretik a fényt. Másodszor pedig ugye kíváncsiság, hogy az égő növényeknek számukra érdekes illatuk, aromájuk van. És mondom, nem félnek a tűztől. Minél közelebb mennek hozzá, úgy gondolják, annál is jobb, és ezáltal, mivel a kecskék nem félnek a tűztől, rájöttek a kecskék, hogy minél közelebb mennek a tűzhöz, nekik annál jobb. Ugyanis a tűz melege és a tűzből kiáramló füst nagyon sok parazitától megszabadíthatja őket. Ördögi.
0: Ez az.
1: Ördögi. És hát ugye szarvuk van, és hát ugye patájuk van, szőrös testük van, és nagyjából egyébként olyan fejük, mint amit Belzebubnak ábrázolnak a mindenféle székesegyházak vízköpői meg.
0: Kecskés.
1: Testmény, olyan kecskés.
0: Kecskés feje van a sárkány.
1: Igen, kecskés Laci barátomat most már ez nagyon rosszul érinti zátokon. Laci nem úgy kecskés, hogy érted, hanem mint a kecske fejű. Ugye, és ez egyébként szintén köthető ugye a minek a figurájához, a pán talán, a pán isten, az volt ilyen kecske, meg a faunok, azok voltak ilyen kecskeszerű lények. Nincs ez fölírva nekem, hogy kik voltak a kecskeszerű lények, tehát muszáj a Google nélküli tájékozottságomat.
0: Hajjaj!
1: Nem, hát ennyire telt. Igen. Johnny Depp 2 éve járt körülbelül Pesten.
0: De jó voltál, hogy faun.
1: Igen, na hát mondom én.
0: Baphomet.
1: Na hát, Baphomet, igen. De ez a Baphomet az már az egyiptomi, jókori egyiptomi.
0: És Pán is volt a félig kecske.
1: Pán, tessék.
0: Okos vagy?
1: Okos vagyok, vagy okos vagyok? Okos vagyok.
0: Igen.
1: Johnny Depp 2 éve járt Budapesten egy forgatás alkalmával. Hát akkor megszerezte a banki adatait egy budapesti csaló. Megvan?
0: Aha, meg.
1: Akkor ezt hagyjuk is.
0: Igen, meg, azt tudom.
1: Hagyjuk is. Ezt tudják végig, a hallgatóink is?
0: Igen, végigpörgettük ezt.
1: Az a mindenségét
0: neki. Hírben is volt
1: neki.
0: Egy pár hete. Igen.
1: Hát akkor gyakorlatilag már egyre kevesebb új információval tudok szolgálni.
0: Inkább esetleg a bulvárban tudomány felé megyünk, az mindig kicsit.
1: Adjál már tudomány meg én, ne szórakozzál már. Na, egyébként meg itt nagyjából ennyit tudtam mára is. Most jön az a pont, hogy azt mondod, hogy akkor majd.
0: Holnap folytatjuk.
1: Én meg hogy azt mondom, hogy alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az öt települést érintő beruházás, olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel.
5: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Szociálsz. Szociálsz.
1: Elköszönünk, kedves hallgatók, ugyanis véget ért ez a nagyon szép csütörtöki napunk, így a 2491. műsorral. Na?
2: Remek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
1: Bezony.
2: Reggel 6 óra óta. Maradjatok itt, jönnek a hírek, jön Rédei Reni, meg hát szerintem nem is kell eltekerni a rádiót, hiszen itt szólnak minden idők legnagyobb slágerei. A mára az üzenetem, minden napban van valami jó, csak észre kell venni.
1: Ez egy egyszerű, klisés, már-már banális, de nagyon jó üzenet
2: és
1: volt.
2: És igaz. Úgyhogy vegyétek észre.
1: Igen. Nyitott szemmel járjunk. Ez akár fel is férhetett volna, vagy el is férhetett volna mondjuk egy ilyen Nóri-féle életmódrovatba is, mert ezzel foglalkoztunk pont a múltkor valami ilyesmivel. Úgyhogy ennyi. Jó van, egy nagy tapsot küldünk nektek, köszi mindent, és akkor Renivel. Így van, és ti meg Renivel folytassátok. Szevasztok!
2: Muszi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
12: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
13: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
14: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
15: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy családi vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználni az induláshoz. Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket. Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. Nem magánszemély, hanem a Cseh Tudományos Akadémia tulajdonát képezi az a holdról származó por, amely a 20. század 70-es éveiben tudományos együttműködés keretében került a Szovjetunióból Csehszlovákiába. Döntött a cseh legfelsőbb bíróság egy évek óta húzódó perben. A mintát a szovjet Luna űrszondát gyűjtötték össze a holdon 1970 és 1976 között, majd egy kis mennyiséget a szovjetek a csehszlovákoknak ajándékoztak belőle. A kőzet azonban nem jutott el a prágai intézethez, mert az átvevő cseh kutató megtartotta magának, és családi ereklyeként őrizték évtizedeken keresztül. Az akadémia csak 2020-ban szerzett tudomást a leletről, amikor a tudós lánya kiviteli engedélyt kért a hatóságoktól.
3: Időjárás.
15: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
15: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
13: Nagyon szól.
14: Minden idők legnagyobb slágere nálunk szólnak a Megafonban, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a Kirakat, és már is kezdünk egy jó kis dallal. 2020 végén jelent meg Juli K.T. és Zoe Hacker közös dala a legjobb, amely később a dal 2021 színpadán is bemutatkozott. A szerzemény különlegessége, hogy a lendületes elektronikus hangzást egy pozitív, motiváló üzenettel párosítja. A szöveg arra biztat, hogy a bizonytalan időszakokban se adjuk fel az álmainkat, és merjünk bízni abban, hogy a legjobb dolgok még csak ezután következnek. Érkezik tehát Julitól a legjobb című megasláger. Tartsanak velem délután 4-ig.

tortilla pizza. A mai receptrovatban érdemes kipróbálni. A diéta egyik legnehezebb pontja a pizza elhagyása, de ezt be lehet építeni a diétánkba, hiszen nagyon-nagyon finom és egészséges. Kell hozzá egy darab tortillalap, 6 deci paradicsomszósz, 4,5 deka reszelt mozzarella, bazsalikom, egy teáskanál olívaolaj, egy kis só, illetve egyéb feltétizlés szerint. Serpenyőben magas hőfokon melegítsük fel az olajat, majd vegyük vissza közepesre, és töröljük ki finoman papírtörlővel, helyezzük a tortillalapot a serpenyőbe, és egyenletesen kenjük szét rajta a paradicsomszószt. Majd szórjuk rá a sajtot egészen a széléig, ezután finoman sózzuk, majd szórjuk rá a bazsalikomot és egy leletnyi olívaolajat. A pizzát ezután tegyük a sütőbe, és addig pirítsuk, amíg a sajt megolvad, és barnulni kezd, frissen, ropogósan tálalhatjuk, nagyon finom, érdemes kipróbálni.

Kedves búcsúk, tormások és fatimék, Isten éltesse önöket, jön a névnapos rovat a kirakatban. A búcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Régi magyar személynév a tormás, a tormon növénynévből származik. A Fatime pedig az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. Kedves névnaposok, illetve szülinaposok, sok boldogságot kívánok önöknek a következő meg a slágerrel.

Mit érdemes ma ebédelni? Jön a menüajánló a kirakatban, már is mondom a mai ebédet a Balassa gyarmati Svejk vendéglőben. Gombakrémleves házi krutonnal, csontleves, bajorkáposztás trapacska házi szalonnával, császárszalonnával és füstölt sajttal töltött sertéskaraj, sűrburgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd csicseri borsóleves, tyúkhúsleves, csirkemell áfonyával és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, sertésvadas knédlivel, burgonyás jutórós párnácska metélőhagymával, sült szalonnával és tejföllel, grillezett camembert steak burgonyával, áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: hírakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
11: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
10: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
12: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
13: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
14: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
12: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
15: Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A MOL csoport és vegyes vállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban, a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, közölte a Telexnek elküldött közleményében a MOL. A területen korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azamosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett. Most fejezték be az első termelőkút fúrását és megkezdték a tesztelést. Hozzátették, az itt található gázkészleteket jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a nagyjából 112 milliárd köbmétert. A lefúrt első kút pedig kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciájának felmérésében. Szlovákiában egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a Magas Tátra egyes részein. Ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, írja a felvidek.ma hírportál. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma fokozódott. A nemzeti parki státusz mellett számos lakossági panasz is érkezett, így a helyzet azonnali megoldást igényel. Hozzátette, törvényi szabályozást is sürget az ilyen járművek behajtásának korlátozására. 7 évtizedes karrier és több mint 70 film után Clint Eastwood hivatalosan is visszavonult Hollywoodból. A négyszeres Oscar-díjas színész és rendező, aki múlt vasárnap töltötte be 96. életévét, az 1960-as években a Rawhide című tévésorozattal vált híressé, mielőtt Sergio Leone dollár trilógiájában játszott, amely magában foglalta a Jó, a Rossz és a Csúf című vesztent is. Az 1970-es években rendezett először és a következő 6 évtizedes olyan filmeket mutatott be, mint a Megbocsáthatatlan, a Millió dolláros bébi, az Elcserélt életek, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész és a Csempész.
16: Időjárás.
17: Időjárás.
15: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: Közlekedés.
16: Közlekedés.
15: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
12: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. 2019-ben jelent meg a Blaha Louisiana Nem Ereszt című dala, amely hamar a zenekar koncertjeinek egyik kedvelt darabjává vált. A szám egyszerre melankólikus és lendületes, arról szól, amikor egy kapcsolat, egy emlék vagy egy érzés még hosszú ideig velünk marad, és nem enged el bennünket. Jön tehát a hazai alternatív zenei szintér egyik meghatározó szereplőjének a dala, ez nem más, mint a Blaha Louisianától a Nem Ereszt itt a Megafonban.

Vajon milyen napot jósolnak önöknek már a csillagok? Már is kiderül, jön a megoszlágerek között a horoszkóp rovat, kezdjük a kossal. Ma végre sikerül egy kicsit lenyugodnia, ezért aztán olyan dolgokat is megérthet, amelyek eddig nem voltak teljesen világosak az ön számára. Kedves Bika, a mai nap igen jó alkalmat kínálhat önnek arra, hogy végre megpihenjen egy picit, leüljön, és átgondolja, amit át kell gondolnia. Ami az ikreket illeti, valakitől igen hasznos és praktikus tanácsokat kaphat, ezért még az is megfordul a fejében, hogy egészen irányt vált, és valami teljesen más úton kezdi el a pénzkereső tevékenységet. Kedves rák, számot kellene vetnie magában bizonyos kérdésekről. Valamilyen információ jutott a birtokába, és el kellene döntenie, hogy mit is kezd vele. Ami az oroszlánt illeti, mikor már mindent jónak érez, és minden a helyére került a lelkében, akkor váratlanul betoppan valaki, és már megint felforgathat mindent. Kedves szűz, nem kellene annyit szorongania, főleg nem a múlt történései miatt. A jövő miatt is hiába aggódik, mert mindig a múltból indul ki. Az aggódás amúgy sem segít a problémák elkerülésében. Utazzon egy picit, vagy sétáljon ismeretlen tereken. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zene.

A megaslágerek között folytatjuk tovább a mérleggel a horoszkóp rovatot a jegyében járó hold hatására. Az érzelmeit ma könnyedén felkorbácsolhatja bárki, ezért történhet meg, hogy még egy kisebb vita is teljesen kioszhatja ma önt a sodrából. Kedves Skorpió, ön talán feleslegesnek érez bizonyos erőfeszítéseket, de valójában semmi sem felesleges, és a kicsi lépések is nagy előrehaladást jelenthetnek. Ami a nyilast illeti, amiről álmodik, az általában előbb megvalósulhat, mint mások álmai. Ez nem csak azért van, mert önnek másoknál reálisabbak a célkitűzései, sőt, néha nagyon is idealista tud lenni. Kedves Bak, remek tempóban tud ma dolgozni, vagy sportolni éppen, akármit hoz is a sorsa. Egy biztos, az otthonülést most sokkal nyomasztóbbnak érezheti, mint bármikor, ezért kötelező valamilyen fizikai aktivitást beütemeznie. Kedves vízöntő, nem kellene mindenből konfliktusokat generálnia. Ha így tesz, akkor ne csodálkozzon azon, hogy mindenki kerülni kezdi. Végül pedig a halak, lehettek eddig bizonyos hamis illúziói valamiről, amiről ma lehullhat a lepel. Ha így történik, akkor ne bánja, csak azt veszítheti el, ami tulajdonképpen sohasem volt az öné. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

mit érdemes ma ebédelni? Jön a menüajánló a kirakatban, már is mondom a mai ebédet a Balassa gyarmati Schweik vendéglőben. Gombakrémleves házi krutonnal, csontleves, bajorkáposztás trapacska házi szalonnával, császárszalonnával és füstölt sajttal töltött sertéskaraj, sült burgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd csicseri borsóleves, tyúkhúsleves, csirkemell áfonyával és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, sertésvadas knédlivel, burgonyás jutórós párnácska metélőhagymával, sült szalonnával és tejföllel, grillezett camembert steakburgonyával, áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
5: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. június 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
6: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az 5 települést érintő beruházás. Olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Balla Mihály országgyűlési képviselőt hallják.
7: Térségünkben most két olyan nagy beruházás zajlik, vagy a vége felé közeledik, vagy a végéhez ér, amely elsősorban a szennyvízhálózat rekonstrukciója, felújítása, bővítése programba volt benne. Ugye egyrészt van a Dejtár agglomeráció, másrészt van a Rétsegbánk Tolmácsi agglomeráció, és itt a Dejtári az egy más jellegű dolog volt, hiszen itt a legfontosabb része a fejlesztésnek az volt, hogy a régi rendszert rendbe kellett tenni, így alapvetően megépült egy új szennyvíztározó, megfeléptek már olyan műszaki problémák, illetve ugye a szennyvíznél hiába, hogy a földben van, ugye ezt nem látjuk, de előbb-utóbb a háztartásokban is jelentkeztek volna a problémák, úgyhogy volt egy felújítás, volt egy bővítés, itt is több száz háztartásra bővítették ki ezt a rendszert.
6: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy családi vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználni az induláshoz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
8: Mivel az utóbbi évek fejlődése azt is eredményezte, hogy a lakosság szám nőtt, a vásárló elő a kosári érték nőtt, egyet reális esélye nyílt arra annak, hogy megnyíljon egy patika. Egy országos gyógyszerellátó céggel együttműködve egy patikát üzemeltető hát hogy mondhatom, családi vállalkozás, és török megtalálta a keresztmetszetet. Ebben az önkormányzat nagyon-nagyon-nagyon törekvő volt, hiszen olyan ajánlatot tett le a patikának, amivel ide tudta vonzani a céget, és esélyt adott arra, hogy a megnyitás az már ne egy hatalmas befektetéssel és pénz bele injekciózásával történjen, hanem gyakorlatilag így a kettős megoldást választottuk. A kormányzat is kivette a részét, és így a cég is eljött. És egy színvonalas gyógytérterre tudtunk így megnyitni a lakosok számára. Átadás után az emberek gyakorlatilag már abban az órától kezdve, illetve az órától kezdve már használják is a patikát. Nagyon örülnek neki, hogy végre nem kell másik településre átmenni gyógyszerért.
6: Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két szemét tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Glököl Ferencet, Diós Jenő alpolgármesterét hallják.
2: Egy ilyen kis mopedszerű teherszállító elektromos járművet szereztünk be a konyhánk számára, amiből az ételkiszállítás fog történni minden nap, illetve a táborok meg a különböző nyári rendezvényeket is ezt fogja kiszolgálni. Teljesen elektromos a jármű, ami nagyon fontos, hogy zárt napelemmel tölti saját magát, és lehet őt hálózatról is tölteni. 45 km-es sebességre képes durván, és két személy tud szállítani a rakományon kívül. A nő mind a vendégétkezés, és mind azok a privát megrendelések konyhánál, ezért szükséges volt egy külön járműnek a beszerzése. Nem ez az első elektromos járművünk, van már egy elektromos kis buszunk, de ilyen célú, ami speciálisan csak a konyhát szolgálja ki, az első.
6: Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket. Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Bronzérmet szerzett a salgótarjáni Dornyai SE fiatal tájfutója a Szombathelyen megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiú négyes korcsoportban Kadlót Ákos 16 perc 4 másodperces idővel lett a harmadik. Ezzel tárhuzamosan egy egyéni országos bajnokságot is tartottak, ahol szintén a Dornyai színeiben induló Prill Zsófia árhatott a dobogó harmadik fokára.
9: Időjárás.
6: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
9: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
11: Nagyon szól.
9: Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A déli hírek után járunk ez itt továbbra is. A kirakat Rédei Reni a mikrofonnál, friss, energikus és kifejezetten rádióbarát popdal következik. John Sogood című szerzeménye a pozitív pillanatok megélését, az önbizalmat és a gondtalan felszabadultságot állítja a középpontba. A Nemzetközi Hangzásvilágú produkció jól mutatja, hogy milyen irányba építi zenei világát az énekesnő, aki egyre nagyobb figyelmet kap a hazai könnyű zenei életben. Jön tehát egy kis jókedv és lendület, a Megafonban érkezik John és a So Good.

kedves búcsúk, tormások és fatimék, Isten éltesse önöket, jön a névnapos rovat a kirakatban. A búcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Régi magyar személynév a tormás, a torman növénynévből származik. A Fatime pedig az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. Kedves névnaposok, illetve szülinaposok, sok boldogságot kívánok önöknek a következő meg a slágerrel.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, milyen filmet érdemes megnézni, például a Szerethető című drámát. A 4 gyermekes norvég nő Maria mindennapjai az anyaság és karrier közötti zsonglőrködéssel telnek, miközben második férje Sigmund állandóan úton van a munkája miatt. Bár a házasságuk kezdetén minden a szerelemről és a harmóniáról szólt, az évek során elkezdtek megjelenni a repedések a kapcsolatukon. Egy nap hatalmas veszekedés tör ki köztük, Sigmund bejelenti, hogy válni szeretne. Maria pedig kénytelen szembenézni a legnagyobb félelmeivel. Vajon segíthet-e a terápia a gyógyulásban és a veszteség utáni talpraállásban? Érdemes megnézni ezt a fantasztikus filmet, ez nem más, mint a Szerethető.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come.

0: kirakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
7: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két szemét tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Bronzérmet szerzett a salgótarjáni Dornyai SL fiatal tájfutója a Szombathelyen megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiú négyes korcsoportban Kadlót Ákos 16 perc 4 másodperces idővel lett a harmadik. Ezzel párhuzamosan egy egyéni országos bajnokságot is tartottak, ahol szintén a Dornyai színeiben induló Pril Zsófia állhatott a dobogó harmadik fokára. A MOL csoport és vegyes vállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban, a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, közölte a Telexnek elküldött közleményében a MOL. A területen korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azamosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett. Most fejezték be az első termelőkút fúrását és megkezdték a tesztelést. Hozzátették, az itt található gázkészleteket jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a nagy 112 milliárd köbmétert. A lefúrt első kút pedig kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciájának felmérésében.
10: Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható péntektől egy héten át a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleménye szerint az esemény szabad szemmel is követhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai. Nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges. 7 évtizedes karrier és több mint 70 film után Clint Eastwood hivatalosan is visszavonult Hollywoodból. A négyszeres Oscar-díjas színész és rendező, aki múlt vasárnap töltötte be 96. életévét, az 1960-as években a Rawhide című tévésorozattal vált híressé, mielőtt Sergio Leone dollár trilógiájában játszott, amely magában foglalta a Jó, a Rossz és a Csúf című vesztent is.
9: Az 1970-es években rendezett először, és a következő 6 évtizedben olyan filmeket mutatott be, mint a Megbocsáthatatlan, a Millió dolláros bébi, az Elcserélt életek, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész és a Csempész. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy háromnapos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
3: Időjárás.
11: Időjárás.
9: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
13: Közlekedés.
3: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
14: Nagyot szól.
16: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál indul az újabb óra. 2017-ben jelent meg George Ezra a Don't Matter Now című dala, amely az énekes második stúdió albumának egyik első kislemeze volt. A könnyed, fülbemászó popdal egy olyan témát dolgoz fel, amely sokak számára ismerős lehet. Hogyan próbáljuk kezelni a mindennapi aggodalmakat és a túlzott gondolkodást? George Ezra saját bevallása szerint is a szorongás és a túlagyalás élménye inspirálta a dalt, amely végül egy pozitív, felszabadító üzenetet kapott. Érkezik tehát a Megafonban George Ezra és a Don't Matter Now. Tartsanak velem délután 4-ig.

Ne agyald túl, Nick Trenton könyvét hozom a mai könyvajánló rovatba, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Módszerek a stressz csökkentésére, a negatív gondolatok elengedésére és a jelenre való gondolkodásra. A túlgondolás, vagy ismertebb nevén agyalás, korunk egyik legfertőzőbb járványa, amely számos pszichoszomatikus fizikai tünet forrása. Azonban léteznek jól bevált megoldások és módszerek a stressz és a romboló hatások megszüntetéséhez, ha minőségi és nyugodt életet szeretnénk élni. Nick Trenton Ne agyald túl című könyvével segít megtalálni a kiutat a szorongás és a stressz okozta zsákutcából. A szerző részletes, hatékony és bevált technikákat ismertet, melyek segítenek áthúzalozni az agyunkat, irányítani a gondolatainkat, megtalálni a fókuszt és megváltoztatni a mentális szokásainkat. A könyvben hatékony módszereket vázolt el a szerző, például a kognitív viselkedés terápiát, a progresszív izomlazítást, az autogén tréninget, illetve az irányított imaginációt és vizualizációt. Érdemes beszerezni Nick Trentontól a Ne agyald túl című könyvet.

A megaslágerek között Madács mozis ajánlóval megyünk tovább Balassagyarmaton, a mai napon megnézhetik 2-től és 6-tól az Univerzum védelmezőit. 2-től vetítik a Dávidot, illetve szintén 2-től és 4-től is a Marsupilami című családi vígjátékot. Horrorra akadva 3:30-tól, 4:30-tól és 7-től. 4 órától van, aki kopaszon szereti, 4:30-tól és 4:30-tól Backrooms hátsó szobák. Megnézhetik 3D-ben a Mandalóri és Grogu című filmet is 3:45-tól. 6 órakor Mohács világok harca egy dokumentumfilm. Michael és a téboly otthona este 8-tól, 8:30-tól pedig Megszállottság egy horrorfilm. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: van egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
13: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. Nyékiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
14: Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető Kft. Tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQI televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A MOL csoport és vegyes vállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban, a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, közölte a Telexnek elküldött közleményében a MOL. A területen korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azamosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett. Most fejezték be az első termelőkút fúrását és megkezdték a tesztelést. Hozzátették, az itt található gázkészleteket jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a nagy nagyjából 112 milliárd köbmétert. A lefúrt első kút pedig kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciájának felmérésében. Szlovákiában egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, írja a felvidek.ma hírportál. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma fokozódott. A nemzeti parki státusz mellett számos lakossági panasz is érkezett, így a helyzet azonnali megoldást igényel. Hozzátette, törvényi szabályozást is sürget az ilyen járművek behajtásának korlátozására. 7 évtizedes karrier és több mint 70 film után Clint Eastwood hivatalosan is visszavonult Hollywoodból. A négyszeres Oscar-díjas színész és rendező, aki múlt vasárnap töltötte be 96. életévét, az 1960-as években a Rohide című tévésorozattal vált híressé, mielőtt Sergio Leone dollár trilógiájában játszott, amely magában foglalta a Jó, a Rossz és a Csúf című vesztent is. Az 1970-es években rendezett először és a következő 6 évtizedben olyan filmeket mutatott be, mint a Megbocsáthatatlan, a Millió dolláros bébi, az Elcserélt életek, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész és a Csempész.
15: Időjárás.
16: Időjárás.
14: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
17: Közlekedés.
14: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
18: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
18: Megafon.
19: Nagyon szól.
0: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a kirakat, a hírek után pörögnek tovább a slágerek. A következő dal Niall Horan debütáló szóló albumáról, a Flickr-ről érkezik, az ír énekes a One Direction tagjaként vált világszerte ismerté, szóló karrierjében pedig saját gitárközpontú pop hangzását építette fel. Az On The Loose 2018-ban jelent meg kislemezként, és egy különleges, lendületes szerzemény, amely a 70-es 80-as évek rockos, popos világát idézi. A dal egy titokzatos, szabad szellemű nő alak történetét meséli el, aki nehezen köteleződik el, és mindig tovább áll, mielőtt bárki igazán közel kerülhetne hozzá. Jöjjön tehát a Megafonban az On The Loose című megaslágerrel Niall Horan.

életmód rovattal folytatjuk a megaslágerek között a kirakatot, vajon mi az a melatonin és miért jó nekünk? A melatonin egy olyan hormon, amelyet az emberi szervezet is termel, azonban mai rohanó világunkban sok olyan tényező létezik, amely megakadályozza ennek a hormonnak a termelődését. Ezért szükségünk lehet olyan kiegészítőkre, amelyek pótolni tudják azt a melatonin mennyiséget, amely elősegíti a hosszabb és nyugodt, azaz minőségi és mennyiségi alvást. A melatonin egy olyan hatékony antioxidáns, amely segít bennünket megvédeni az oxidatív stressz káros hatásaitól. Antioxidánsként átjut a véragygáton, hogy az agyat is védje az oxidatív stressztől, ami fontos az egészséges agyi öregedéshez is. Egy szóval a melatonin fontos szerepet játszik az egészséges öregedésben. Az eddigi kutatási eredmények azt mutatják, hogy a melatonin segít szabályozni a savas reflux tüneteit, és csökkenti a hasi diszkomfort érzetet is. Hamarosan folytatjuk tovább a cirkadián ritmussal, de előtte zenélünk.

0: Nézd meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat. Legyen erő, újra meg, újra.
1: Megafon, nagyot szól!

Napi életmód rovattal folytatjuk a kirakatot, benne pedig a melatonin és a napi cirkadián ritmus. A melatonin antioxidáns előnyei és a cirkadián ritmusra gyakorolt hatása védő előnyökkel járhat a szív egészségére. A cirkadián ritmus szerepet játszik a vérnyomás és a vércukorszint szabályozásában, az antioxidánsok pedig megvédik az ereket a károsodásoktól. A kutatások azt mutatják, hogy a melatonin alacsony vérszintje összefüggést mutat a szívbetegségek nagyobb kockázatával. A melatonin lefekvés előtti fogyasztása bizonyítottan segít az éjszakai vérnyomás kezelésében a magas vérnyomásban szenvedőknél. A melatonin szerepet játszik az anyagcsere energia szabályozásában is, beleértve a vércukorszint szabályozását. Az alacsony melatonin szint szabálytalan vércukorszintet is eredményezhet. Végül pedig a melatonin jótékony hatása lehet a nők termékenységére is, ugyanis szerepet játszik a menstruációs ciklus szabályozó női reproduktív hormonok szekréciójának szabályozásában, aminek viszont szerepe van az ovulációban is. Ennyit tehát a melatoninról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
7: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
6: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
9: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
10: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
8: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
11: Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A Fidesz Védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjogtudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Tisza kormány külügyminisztériumában zajló tömeges, 200 fős leépítésről szóló értesülések a napokban jelentek meg a sajtóban. A Telexhez is több beszámoló jutott el, közös megegyezésnek álcázott felmondásokról és fűnyíróelvszerűen működő eltávolításokról. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy háromnapos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
14: Időjárás.
11: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipoly-Szögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
15: Nagyot szól.
0: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez a kirakat továbbra is Rédei Reni a mikrofonnál. A következő dal 2024 egyik legtöbbet emlegetett pop megjelenése volt. Katy Perry Woman's World című száma a női erő, az önbizalom és az összetartás üzenetét állítja a középpontba. Az énekesnő ezzel a dallal tért vissza új zenei korszakának nyitányaként egy energikus, modern pop produkcióval, amely a női szerepek sokszínűségét és a nők társadalmi erejét ünnepli. Érkezik már is a Megafonban a Woman's World című dalával Katy Perry.

Utazzunk egy picit gondolatban, Olaszországban járunk, Piemontban. A név fordítása a hegyek lábánál, és ez helyén való, hiszen az északnyugati régió az Alpokkal határos. Érdemes ellátogatni a szarvasgomba és a minőségi bor hazájába, Albába, hiszen Alba városa magabiztos és gondtalan. Az emberek feltűnően elegánsak, divatosak, érezhető a jó közérzet és a meghitt légkör, értékes fehér szarvasgombát és finom borokat is kóstolhatunk itt. Alba még ma is profitál a bor és gyümölcs termesztésből. A Dolce Vitát minden tekintetben megünneplik. 30 ezer ember él a városban, amely Cuneo tartományban található. A régió Monferrato és Roero mellett az UNESCO által védett borvidék. A környéken olyan vörös borokat is készítenek, mint például a Barolo. Hamarosan folytatjuk tovább kalandozásainkat, de előtte zene.

ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Piemontban járunk a mai nagyvilág rovatban, gondolatban tartsanak velem, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Aszti, a pezsgő rajongók biztosan ismerik ezt a nevet. Albával ellentétben Aszti most kezd turisztikai célponttá válni. Az azonos nevű tartomány fővárosa Monferrato szívében fekszik, gyönyörű szőlőültetvények és dombok. A városban 73 ezren laknak, az óvárosban macskaköves utcák vezetnek el kis üzletek, boros csemegeboltok, kávézók és hagyományos éttermek mellett. A paleodiászti középkori eseményre minden évben szeptember első vasárnapján kerül sor a tér körül. Aszti büszke középkori gyökereire. A 12. században Aszti pénzkölcsönző és bankvárosként érte el a csúcsát, még Torinónál is nagyobb és fontosabb volt. Szóval érdemes Asztit is és Albát is megnézni, hogyha Piemontban járnak.

0: A hírek után pörögnek tovább a slágerek, már viszont búcsúzom, ez volt a Kirakat, Rédei Renit hallották, remélem, hogy jól érezték magukat, kellemes délutánt a továbbiakban, és akik még munkában ülnek, azoknak kitartást, jó munkát kívánok. Tartsanak velem holnap is, ez volt a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Márka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
4: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy család vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználnia az induláshoz. Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
7: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turistautakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető Kft. Tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. Nem magánszemély, hanem a Cseh Tudományos Akadémia tulajdonát képezi az a holdról származó por, amely a 20. század 70-es éveiben tudományos együttműködés keretében került a Szovjetunióból Csehszlovákiába, döntött a Cseh legfelsőbb bíróság egy évek óta húzódó perben. A mintát a szovjet Luna űrszondát gyűjtötték össze a holdon 1970 és 1976 között, majd egy kis mennyiséget a szovjetek a csehszlovákoknak ajándékoztak belőle. A kőzet azonban nem jutott el a prágai intézethez, mert az átvevő cseh kutató megtartotta magának, és családi ereklyeként őrizték évtizedeken keresztül. Az akadémia csak 2020-ban szerzett tudomást a leletről, amikor a tudós lánya kiviteli engedélyt kért a hatóságoktól.
5: Időjárás.
8: Időjárás.
6: Ma már szárazabb időre, több órás napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 26-27 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
0: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: égető volt az 5 települést érintő beruházás, olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel.
2: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról.
0: Közlekedés. Közlekedés. Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
3: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
4: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
3: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
5: Az enyém az erő!
6: Az univerzum védelmezői.
7: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
3: Piszak jó.
6: A mozikban.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
8: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
9: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
8: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
9: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
8: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
9: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
8: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
9: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
10: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
8: Számolj utána.
9: Megéri hozzánk jönni.
11: Megéri hozzánk jönni.
12: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
9: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
13: A Balassagyarmati speciál óra ékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
9: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
14: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az árak elképesztőek.
15: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
14: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
16: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
17: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
16: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
17: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
18: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
19: Reklámot hallottak.
20: 17 óra van.
19: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Andor Tamás.
20: Hírek.
0: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az öt települést érintő beruházás, olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel.
20: Felhívást intézett az Ipolyerdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsönyerdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról.
21: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, Ipolyszögön a vasúti átkelőnél és Gödön a Pesti úton. Ne hajtsanak gyorsan!
21: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
22: mega jó hangulatban.
23: Megafon, nagyot szól.
24: I crashed my car the other day, too busy thinking about your face, even though I just saw you yesterday. Yeah, it's a hazard to my health. I don't do nothing for myself. You made me turn up late for work again.

0: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
0: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. június 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
5: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az 5 települést érintő beruházás, olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban.
7: Balla Mihály országgyűlési képviselőt hallják.
8: Térségünkben most két olyan nagy beruházás zajlik, vagy a vége felé közeledik, vagy a végéhez ér, amely elsősorban a szennyvízhálózat rekonstrukciója, felújítása, bővítése programban volt benne. Ugye egyrészt van a Dejtár agglomeráció, másrészt van a Rétsákbánk Tolmácsi agglomeráció, és itt a Dejtári az egy más jellegű dolog volt, hiszen itt a legfontosabb része a fejlesztésnek az volt, hogy a régi rendszert rendbe kellett tenni, így alapvetően megépült egy új szennyvíztározó, meg felléptek már olyan műszaki problémák, illetve ugye a szennyvíznél hiába, hogy a földben van, ugye ezt nem látjuk, de előbb-utóbb a háztartásokban is jelentkeztek volna a problémák, úgyhogy volt egy felújítás, volt egy bővítés, itt is több száz háztartásra bővítették ki ezt a rendszert.
5: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár, ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy család vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználni az induláshoz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
9: Mivel az utóbbi évek fejlődése azt is eredményezte, hogy a lakosság szám nőtt, a vásárlóerő, a kosárérték nőtt, egyébként reális esélye nyílt arra annak, hogy megnyíljon egy patika. Egy országos gyógyszerellátó céggel együttműködve egy patikát üzemeltető, hát hogy mondhatom, családi vállalkozás, és Csörök megtalálta a keresztmetszetet. Ebben az önkormányzat nagyon-nagyon-nagyon törekvő volt, hiszen olyan ajánlatot tett le a patikának, amivel ide tudta vonzani a céget, és esélyt adott arra, hogy a megnyitás az már ne egy hatalmas befektetéssel és pénz bele injekciózásával történjen, hanem gyakorlatilag így a kettős megoldást választottuk. Önkormányzat is kivette a részét, és így a cég is eljött. Egy színvonalas gyógyszertára tudtunk így megnyitni a lakosok számára. Átadás után az emberek gyakorlatilag már abban az órától kezdve, illetve az órától kezdve már használják is a patikát. Nagyon örülnek neki, hogy végre nem kell másik településre átmenni gyógyszerért.
5: Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két személyt tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Glököl Ferencet, Diózsenő alpolgármesterét hallják.
4: Egy ilyen kis mopedszerű teherszállító elektromos járművet szereztünk be a konyhánk számára, amiből az ételkiszállítás fog történni minden nap, illetve a táborok meg a különböző nyári rendezvényeket is ezt fogja kiszolgálni. Teljesen elektromos a jármű, ami nagyon fontos, hogy zártok napelemmel tölti saját magát, és lehet őt hálózatról is tölteni. 45 km-es sebességre képes durván is két személy tud szállítani a rakományon kívül. A nő mind a vendégét és mind azok a privát megrendelések a konyhánál, ezért szükséges volt egy külön járműnek a beszerzése. Nem ez az első elektromos járművünk, van már egy elektromos kisbucunk, de ilyen célú, ami speciálisan csak a konyhát szolgálja ki, az első.
5: Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket. Felhívást intézett az Ipolyerdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőkhöz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsönyerdeiben, védett természeti területeken és turistautakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Bronzérmet szerzett a salgótarjáni Dornyai SE fiatal tájfutója a Szombathelyen megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiú négyes korcsoportban Kadló Tákos 16 perc 4 másodperces idővel lett a harmadik. Ezzel párhuzamosan egy egyéni országos bajnokságot is tartottak, ahol szintén a Dornyai színeiben induló Prill Zsófia állhatott a dobogó harmadik fokára.
2: Közlekedés.
5: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Széchenyben a benzinkútnál, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tereskebel területén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
2: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
3: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
2: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
4: Az enyém az erő!
5: Az univerzum védelmezői.
6: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
2: Piszak jó.
5: A mozikban.
7: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
8: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két szemét tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Bronzérmet szerzett a salgótarjáni Dornyai SE fiatal tájfutója a Szombathelyen megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiú négyes korcsoportban Kadlót Ákos 16 perc 4 másodperces idővel lett a harmadik. Ezzel tárhuzamosan egy egyéni országos bajnokságot is tartottak, ahol szintén a Dornyai színeiben induló Prill Zsófia állhatott a dobogó harmadik fokára. A MOL csoport és vegyes vállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban, a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, közölte a Telexnek elküldött közleményében a MOL. A területen korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azamosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett. Most fejezték be az első termelőkút fúrását és megkezdték a tesztelést. Hozzátették, az itt található gázkészleteket jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a nagyjából 112 milliárd köbmétert. A lefúrt első kút pedig kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciájának felmérésében.
10: Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható péntektől egy héten át a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleménye szerint az esemény szabad szemmel is követhető. Kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai. Nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges. 7 évtizedes karrier és több mint 70 film után Clint Eastwood hivatalosan is visszavonult Hollywoodból. A négyszeres Oscar-díjas színész és rendező, aki múlt vasárnap töltötte be 96. életévét, az 1960-as években a Rawhide című tévésorozattal vált híressé, mielőtt Sergio Leone dollár trilógiájában játszott, amely magában foglalta a Jó, a Rossz és a Csúf című vesztent is. Az 1970-es években rendezett először és a következő 6 évtizedes olyan filmeket mutatott be, mint a Megbocsáthatatlan, a Millió dolláros bébi, az Elcserélt életek, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész és a Csempész. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy háromnapos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
11: Közlekedés.
10: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Széchenyben a benzinkútnál, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tereskebel területén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy családi vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználnia az induláshoz. Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
3: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ-i televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. Nem magánszemély, hanem a Cseh Tudományos Akadémia tulajdonát képezi az a holdról származó por, amely a 20. század 70-es éveiben tudományos együttműködés keretében került a Szovjetunióból Csehszlovákiába, döntött a cseh legfelsőbb bíróság egy évek óta húzódó perben. A mintát a szovjet Luna űrszondát gyűjtötték össze a holdon 1970 és 1976 között, majd egy kis mennyiséget a szovjetek a csehszlovákoknak ajándékoztak belőle. A kőzet azonban nem jutott el a prágai intézethez, mert az átvevő cseh kutató megtartotta magának, és családi ereklyeként őrizték évtizedeken keresztül. Az akadémia csak 2020-ban szerzett tudomást a leletről, amikor a tudós lánya kiviteli engedélyt kért a hatóságoktól.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Széchenyben a benzinkútnál, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tereskebel területén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.
5: I might lose my mind.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A MOL csoport és vegyes vállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban, a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, közölte a Telexnek elküldött közleményében a MOL. A területen korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azamosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett. Most fejezték be az első termelőkút fúrását és megkezdték a tesztelést. Hozzátették, az itt található gázkészleteket jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a nagy nagyjából 112 milliárd köbmétert. A lefúrt első kút pedig kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciájának felmérésében. Szlovákiában egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a Magas Tátra egyes részein. Ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, írja a felvidek.ma hírportál. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma fokozódott. A nemzeti parki státusz mellett számos lakossági panasz is érkezett, így a helyzet azonnali megoldást igényel. Hozzátette, törvényi szabályozást is sürget az ilyen járművek behajtásának korlátozására. 7 évtizedes karrier és több mint 70 film után Clint Eastwood hivatalosan is visszavonult Hollywoodból. A négyszeres Oscar-díjas színész és rendező, aki múlt vasárnap töltötte be 96. életévét, az 1960-as években a Rawhide című tévésorozattal vált híressé, mielőtt Sergio Leone dollár trilógiájában játszott, amely magában foglalta a Jó, a Rossz és a Csúf című vesztent is. Az 1970-es években rendezett először és a következő 6 évtized olyan filmeket mutatott be, mint a Megbocsáthatatlan, a Millió dolláros bébi, az Elcserélt életek, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész és a Csempész.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Széchenyben a benzinkútnál, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tereskebel területén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Lezárult Nógrád vármegyében a Dejtári agglomeráció szennyvízrendszerének felújítása. A beruházás több mint 3,8 milliárd forintból valósult meg. A korszerűsítés során egy teljesen új szennyvíztisztító telepet is építettek, valamint Dejtár, Patak, Hont, Drégelypalánk és Ipolyvece lakóházait is becsatolták a hálózatba. A tegnapi Patakon tartott projektzáró rendezvényen Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Égető volt az öt települést érintő beruházás. Olyannyira, hogyha nem cselekedtek volna, már a háztartásoknál is jelentkeztek volna a problémák. Kiemelte, azzal, hogy több száz háztartással bővítették ki a rendszert a szakemberek, csökken az említett községek környezeti terhelése is. Hozzáfűzte, hasonló beruházás ér véget hamarosan a Rétsági agglomerációban. Balla Mihály országgyűlési képviselőt hallják.
3: Térségünkben most két olyan nagy beruházás zajlik, vagy a vége felé közeledik, vagy a végéhez ér, amely elsősorban a szennyvízhálózat rekonstrukciója, felújítása, bővítése programban volt benne. Ugye egyrészt van a Dejtár agglomeráció, másrészt van a Rétsákbánk tolmácsi agglomeráció, és itt a Dejtári az egy más jellegű dolog volt, hiszen itt a legfontosabb része a fejlesztésnek az volt, hogy a régi rendszert rendbe kellett tenni, így alapvetően megépült egy új szennyvíztározó, megfeléptek már olyan műszaki problémák, illetve ugye a szennyvíznél hiába, hogy a földben van, ugye ezt nem látjuk, de előbb-utóbb a háztartásokban is jelentkeztek volna a problémák, úgyhogy volt egy felújítás, volt egy bővítés, itt is több száz háztartásra bővítették ki ezt a rendszert.
2: Megnyílt Csörökben a gyógyszertár. Ezzel egy olyan szolgáltatást tudtak indítani a településen, amely régóta lakossági igény volt, mondta el a Megafonnak a polgármester. Szorcsik József emlékeztetett, bár korábban elérhető volt egy patika, az csak akkor tartott nyitva, amikor orvosi rendelés zajlott, majd meg is szűnt. Az elmúlt évek lakosság és vásárlóerő növekedése ugyanakkor már megkövetelte egy állandó üzlet létesítését. Hozzátette, az önkormányzat egy országos gyógyszerellátó céggel, valamint egy családi vállalkozással közösen alakította ki a beruházáshoz szükséges gazdasági konstrukciót, amelynek köszönhetően egyik félnek sem kellett jelentős önerőt felhasználni az induláshoz. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
4: Mivel az utóbbi évek fejlődése azt is eredményezte, hogy a lakosság szám nőtt, a vásárló elő a kosári érték nőtt, ezért reális esélye nyílt arra annak, hogy megnyíljon egy patika. Egy országos gyógyszerellátó céggel együttműködve egy patikát üzemeltető, hát hogy mondhatom, családi vállalkozás, és Csörök megtalálta a keresztmetszetet. Ebben az önkormányzat nagyon-nagyon-nagyon törekvő volt, hiszen olyan ajánlatot tett le a patikának, amivel ide tudta vonzani a céget, és esélyt adott arra, hogy a megnyitás az már ne egy hatalmas befektetéssel és pénz bele injekciózásával történjen, hanem gyakorlatilag így a kettős megoldást választottuk. A kormányzat is kivette a részét, és így a cég is eljött. És egy színvonalas gyógyszertárat tudtunk így megnyitni a lakosok számára. Átadás után az emberek gyakorlatilag már abban az órától kezdve, illetve az órától kezdve már használják is a patikát. Nagyon örülnek neki, hogy végre nem kell másik településre átmenni gyógyszerért.
2: Új elektromos kiskocsival bővült Diós Jenő önkormányzatának gépjárműparkja, közölte rádiónk érdeklődésére az alpolgármester. Glököl Ferenc elmondta, az elmúlt időszakban nőtt a vendégétkeztetések és privát megrendelések száma a község konyháján, így szükségesnek látták egy új ételszállító jármű beszerzését. A viccesen csak Hörbi névre hallgató moped teljesen elektromos, napelemmel ellátott, így a jármű saját magát is képes tölteni. Hozzátette, két szemét tud szállítani a kiskocsi, és zárt raktérrel rendelkezik, így minden étkeztetési szabálynak megfelel. Glököl Ferencet, Diós Jenő alpolgármesterét hallják.
5: egy ilyen kis mopedszerű teherszállító elektromos járművet szereztünk be a konyhánk számára, amiből az ételkiszállítás fog történni minden nap, illetve a táborok meg a különböző nyári rendezvényeket sem ezt fogja kiszolgálni. Teljesen elektromos a jármű, ami nagyon fontos, hogy zárt napelemmel tölti saját magát, és lehet őt hálózatról is tölteni. 45 km-es sebességre képes durván, és két személy tud szállítani a rakományon kívül. A nő mind a vendégét, és mind azok a privát megrendelések a konyhánál, ezért szükséges volt egy külön járműnek a beszerzése. Nem ez az első elektromos járművünk, van már egy elektromos kisbucunk, de ilyen célú, ami speciálisan csak a konyhát szolgálja ki, az első.
2: Rendőri intézkedése került sor a napokban egy tolmácsi ingatlannál, ahol a tartási körülmények miatt állatkínzás gyanúja merült fel, írja az ipoinfo.com. A rendelkezésre álló információk alapján kiderült, egy lakóház lezárt helyiségeibe történő bejutást követően több macskát mentettek ki. A négylábúak elhelyezéséről és ellátásáról most egy állatvédő szervezet gondoskodik. Az eset felvetette a jogszabályok súlyos megsértésének gyanúját, ezért a rendőrség eljárást indított. Az ügy vizsgálata folyamatban van, így a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
6: Felhívást intézett az Ipoly Erdő ZRT közösségi oldalán a nagymarosi és zebegényi szülőköz, illetve fiatalokhoz. A társaság bejegyzésében azt írta, az utóbbi hónapokban egyre többször tapasztalható, hogy gyermekek és kamaszok elektromos terepmotorokkal, elektromos rollerekkel és egyéb motoros járművekkel közlekednek a Börzsöny erdeiben, védett természeti területeken és turista utakon. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint az erdőben terepmotorkerékpárral közlekedni tilos. Védett természeti területen a járművel történő közlekedés külön szabályokhoz, illetve engedélyhez kötött. Az elektromos meghajtás pedig nem jelent kivételt a tilalom alól. Bronzérmet szerzett a salgótarjáni Dornyai SE fiatal tájfutója a Szombathelyen megrendezett Diákolimpia országos döntőjében. A fiú négyes korcsoportban Kadlót Ákos 16 perc 4 másodperces idővel lett a harmadik. Ezzel tárhuzamosan egy egyéni országos bajnokságot is tartottak, ahol szintén a Dornyai színeiben induló Prill Zsófia állhatott a dobogó harmadik fokára.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Széchenyben a benzinkútnál, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tereskebel területén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is!
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, közölte Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György elmondta, tegnap Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel tárgyalt. A megbeszélésen 7 országos szervezet vett részt. A tárca megismerte a szövetségeket, a kormányzat pedig kifejezte szándékát a partnerségre, az együttműködésre és arra, hogy a jövőben új stílusban, új formában kívánja folytatni a párbeszédet. Gémesi György hozzátette, konkrét ügyekről nem esett szó, de átadták a javaslatokat. Ezek tartalmaznak sürgős, még idén döntést igénylő kérdéseket, és részük egy közép és hosszú távú stratégia is, az állam és a települések közötti feladat és forrás megosztásról. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televízió csatornát, írja a Média 1. A csatornát működtető KFT tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként kábelhálózaton, továbbá mikrohullámú rendszeren keresztül lesz elérhető. Pataki Tamás ügyvezető igazgató szerint a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a média pluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQ televíziója, amely tematikus műsorok mellett felnőtt tartalmat is fog sugározni. Azt ígérik, hogy tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jó ízlést és a szakmai etikai normákat. A Fidesz védvonal jogi segítséget nyújt azoknak a központi közigazgatásban dolgozóknak, akik a Tisza kormány politikai tisztogatásának áldozataivá váltak, közölte a párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan azt írta, már a baloldali sajtó sem tagadja, és a Tisza szavazók is panaszkodnak a közigazgatásban zajló méltatlan és jogtalan elbocsátásokra. A kormánytisztviselők, akik az elmúlt években egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjogtudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Tisza kormány külügyminisztériumában zajló tömeges, 200 fős leépítésről szóló értesülések a napokban jelentek meg a sajtóban. A Telexhez is több beszámoló jutott el, közös megegyezésnek álcázott felmondásokról és fűnyíróelvszerűen működő eltávolításokról. Bár Dua Lipa és párja Callum Turner múlt vasárnap Londonban hivatalosan is összekötötte az életét egy meghitt szertartáson, a java még csak most jön. Az énekesnő és a színész ezen a héten egy háromnapos, fényűző esküvői rendezvénysorozatot rendez Szicíliában. Az esemény szigorú szabályokkal jár. Beszámolók szerint a helyi lakosok egy részét titoktartási nyilatkozat aláírásra is kérték.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Széchenyben a benzinkútnál, Vácon a Dr. Csányi László körúton, valamint Etes és Tereskebel területén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát.
2: 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 5-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárcavezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak, ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előrelépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. A tavalyihoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusétak kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év táblatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárca vezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak. Ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előrelépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. A tavalyihoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusétak kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év távlatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkalmazások.